0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA,

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Minden reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Kolbászos, szép jó reggelt mindenkinek!
2: Apád fülét, na mi a helyzet? Itt van Edina, persze!
1: Egyébként elfelejtettem a kolbászt, de most a Dávid a ludas, mert ő szólt a fülemre.
2: Szia Dávid, mit csinálsz? Igen, összekötötték a gondban most már a lényedet, a nevedet.
1: Igen, mert voltam otthon, Oromon, és ott is már emlegették, hogy a kolbászos Edina, úgyhogy ez most már...
2: Most nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy rossz.
1: Figyelj, nekem, úgy hívnak nekem otthon, jó. Hogy
2: kolbászos Edina.
1: Hát hoztam most... Oromról lókolbászt. Na ezt képzeljétek
2: nem
1: el.
2: Jó,
1: úgy, olyan finom. Úgy szeretem.
2: Úgyhogy így volt. A Dobáda Robi is itt van, meg Attila is, meg Zoli. Komplett csapat, mindenki itt van korán reggel. Na mi a nagy helyzet? Mi történt ez a pár nap alatt, amíg nem találkoztunk?
1: Nagyon szomorú voltam, hogy nem lehettem itt veletek.
2: Ugyan.
1: Hát igazából semmi. Dolgoztam, szokásos kis takarításaim meg voltak otthon.
2: Hihetetlen.
1: Úgyhogy vártam, hogy hívj, hogy menjek takarítani, nem hívtál. Örül, ugye? Hogy most jöttem, örül, hogy itt vagyok.
2: Dobáda Robi írja, hogy végre elment a VV. Ez azért fontos, azért. Mert Dobáda Robinak volt egy autója.
1: Jaj, amit mindig adott el, láttam a neten.
2: Gyerekek.
1: Szóval akkor jön a Csaszti, várjuk, itt leszünk tízig.
2: Szóval egy évig árult azt az autót, hogy nem tudom mióta, ilyen nincs. Tehát, hogy tényleg volt egy olyan momentum, amikor annyira sok, de és mindig posztolta mindenhova, érted?
1: Igen, volt fekete, szürke, nem tudom.
2: Már tényleg, már fotoshooting volt rajta a végén, meg már digitálisan javították, hogy szebb legyen, meg már isteni nem akarta senki megvenni.
1: Nem hallgatja az, aki most megvette.
2: Nem, végül, de tudod, nem, végül nagyon jó helyre került, mert végül egy barátunk vette meg, de ennek komoly oka van.
1: Hol volt eddig, barát?
2: És mindenek megvan az ideje. De a lényeg az, hogy tudod, így nem tudta. Jó, nyilván azért, meg különben az egy nagyon jó autó, csak ő nagyon sokat kért érte. Tehát lehet ezt így játszani, egy ideig mondtuk neki, hogy különben így, tudod, úgy szólták, hogy árulsz valamit, és akkor lejjebb viszed az árat. Nem, ez az ár. De különben nem tudom, nehogy írjál Dobáda Robi ezzel kapcsolatban, mert tudom, hogy ő meg a testvére, én ismerem, nagyon jó barátom mind a kettő, ők, amikor a járművekről van szó, apám, ők kitalálják, hogy mi mennyi, mi hogy működik, azt ott nem lehet beleszólni soha.
1: De én is ilyen vagyok, csak nem hihetetlen. Autókkal kapcsolatban, hát nehogy már.
2: Hihetetlen. Mi te mibe?
1: Mindenben.
2: Jaj, mindenben. Na és akkor az a lényeg, hogy végül is elment. Az, hogy négy hónap...
1: Határozottság.
2: Hát én nem tudom, Dobár, de én úgy érzem, hogy ez a négy hónap, ez tényleg elvett egy ilyen legalább évet az életünkből. Tehát tényleg így bármelyik social médiát megnyitotta mindig, prodaj ezt az autóba, de nem igazán.
1: Igen, de egyébként igen. De jó reklámozó volt, figyelj, hát
2: az
1: nem?
2: Biztos, de hát ezt hívják szerintem ilyen agresszív marketingnek ilyen. Tudod, így annyira beleépült az olyatban, hogy én már gondolkozom egy pillanatban, hogy így, hogy a társaság így nem dobja össze a pénzt, hogy megvegyük, csak hogy így ne árulja, vagy így valami tényleg, hogy így valami...
1: Hát ez jó.
2: Valami történjen már, tudod, valami, kérlek szépen, nem bírom mindig az autót látni, amikor megnyitom különben a... Na mindegy, különben.
1: Jöhet a következő autóeladás. Hiányozni fognak a posztok.
2: Azt mondja, szerintem körülbelül egy 200 posztot kiraktam, biztos.
1: Majd ha eladok, vannak eladó ruháim, majd elküldöm neked, hogy posztogassad, mert hogy minden nap, hát akkor hamarabb elkelnek.
2: Haláli. Úgyhogy ennyi egyedül, amúgy az autó.

0: szuper jól megcsinálni, nincs az a semmi baj az égvilágon, csak tényleg kemény. De aztán Dobar után jött még egy legendás valaki itt Szerbiába, meghaltam, kinyitottam, és ugyanaz az autó, csak fehérbe. És írja, hogy szuper, ezt álljon, és még 2000 euróval drágább, és tényleg, hogy ezt már mondom így, de tényleg vannak emberek, akik annyira tévúton állnak, azért, mint én, nem tudom, az én autómat árulnám ilyen 12-ében, mert nekem kedves, ezért ez biztos megint 12-t, hát most, hogy másnak nem, meg mit tudom én. De különben, meg régen egyszer mondta egy fickó nekem, hogy aki ilyen kereskedő volt, hogy előbb-utóbb mindig jön az a vevő, aki az arra biztos, van kitalálva.
1: Persze.
0: De azért nem hiszem, hogy ennyire túl lehet lőni, mondjuk, mint amit most én mondtam, hogy tényleg így belősz, ami árat, amit te így kitalálsz, azért még az a vevő is, aki majd egyszer eljön, az se hülye teljesen, de hát ő azért...
1: Az biztos.
0: De haláli volt tényleg különben. És
1: én nem tudnék különben, most rájöttem, hogy én magam mit? Nem tudnék autót venni. Azért már nem értek ezekhez az ilyen
0: én sem tudok magam autót venni.
1: Nálunk szokás, ez enyhe túlzás, mint hogyha minden nap autót vennénk. Szóval nyilván az azért, hogy mindig viszel egy mestert, vagy egy jó barátot, aki szakértője a témának, és akkor úgy könnyebb autót venni.
0: Nem is szabad másképp autót venni, de hát ugye ez egyértelmű.
1: Ja, én azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen elveszett.
0: Hát nem, de most például én honnan értenék az autók a mechanikájához? Hát jó, értek
1: nem,
0: én egy csomó mindent.
1: Egyébként belőle kinézem, így rád nézek, és így...
0: Én ott vesztem el, amikor van egy jó barátunk, aki nagyon ért az autókhoz, és akkor azt mondta például, hogy így ha elmész autót venni, akkor tudod, megvan az, hogy melyik modell, mondjuk most mondd, tök mindegy. Csak hogy abból, azon modellen belül vannak, van egy csomó fajta motor, nem tudom, 5 fajta motor van benne. A 120 lóerős, a 160, a 180, igen, a 200, nem tudom. És akkor megmondja, hogy hát igen, nem tudom, én 2014-től 2017 között volt a nem tudom én 2.0-177 lóerős, na azt szabad venni. Hát most...
1: Igen, na azért igen, van, tudod, én áll kész, elvesztettetek.
0: Ezt honnan kéne, hogy tudjuk mi, de hát ez ide maximum, ha... Olyanok vagyunk, mint a Brasnyó, bár ő is nem hiszem, hogy ezt az autókban ki tudná használni, de például másfajta vásárlás, vásárolsz valami háztartási berendezést otthonra.
1: Na.
0: Legyen az valami mosógép, vagy legyen az, nem tudom, leerni, vagy legyen az akár egy tévé. Hát most mit tudom én? Ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy mennyire nézel utána. Mennyire nézel utána, mert ugye én megnézem, hogy hát most mit tudom, mosógép, max, hogy hány kiló fér bele, legyen rajta gyors mosás, ez ingyen más nem érdekel. De Brasnyó például képes 3 hónapot olyankor, csak a szabad idejében, jó, most nyilván túlzok, de hogy a szabad idejében ő először így akkor kitanulja az összeset. Megtanulja, elolvassa a review-kat.
1: De egyébként ez jó, én is különben ilyen akkor... nagyon alapos vagyok. Tehát én se veszek meg egyik napról a másikra valamit.
0: Hát igen, én bemegyek, ez kell. Azért, mert szerintem ez idő, tudod, én nekem ettől van fontosabb, tudod, és akkor... De az nagyon bírnám, mondjuk, ha lenne mellettem valaki, aki meg ráér. Az én a legjobb. De én nem bírok ilyesmibe. Én emlékszem, hogy egyszer ez egyik barátnőm elmentem, és ez halál. Én majdnem megöltem azt az ember. Mosógép kellett, figyeld ezt. Mosógép kellett, én bementem, megkérdeztem, hogy melyik a legjobb. Mármint ilyen, tudod, én azt szerettem, hogy árértékben a legjobb.
1: Hát igen, nyilván. Hát,
0: és tudod, ő ért hozzá, melyik az, ez jó, szuper, ez jó, valamit találjunk ki, mert mondom, délután jövök a másik félel, és mondom, én nem akarok itt mosógépeket, hanem ez a legjobb, és két, szuper. Visszajön délután, nem az a fickó volt, már féltem. Mondom, eljátszom, mondom, jó napot kívánok, mondom, délután voltunk, voltam én magam megnézni, és a kollégája mondta külön, hogy ez a legjobb, úgyhogy akkor mondom, szerintem ezt vennénk meg. Azt mondja nekem, te hogy, van ettől jobb? Mondom, ilyen van? És 3-4 óra, vagy 1,5 órát elvett az életembe azt mondta, hogy van ettől jobb, és végig kellett
1: mindenki
0: nézni a többi,
1: akar eladni.
0: És be kellett kapcsolni őket külön, meg kellett nézni a menüt, és így mondom, hogy a rohadt életben, de nem lett volna egyszerűen, azt igen, és tudod, és így kifizetjük és megyünk a dolgunkra. Nem. Mosógépet kellett nézni. Megőrlök tényleg különben. Na mindegy, de ez azért van, mert mindenkinek más a fontos.
1: Igen.
0: De hát azért. Nem azt mondom, hogy az hülye, aki ennyire utána néz. Szó se róla. Csak hogy én erre képtelen vagyok, és nekem mindig olyan érdekes, amikor valaki meg igen.
1: Nekem volt már olyan, most nem tudom megmondani, hogy miből, elég sok mindenből, hogy kiválasztom, hogy miért akarok, hogy ilyen típus teszem azt. De nagy nehezen, tényleg nehezen választom ki. Többször visszamegyek, akár megnézem. Több napon keresztül visszamegyek.
0: Aha.
1: És még elében mondja, hogy de van 5 színben. Én meg így elmész a ló ablakába.
0: De mondjuk
1: micsoda,
0: egy kenyérpirító?
1: Hát bármi. És engem így nagyon durván el lehet bizonytalanítani. Mert ugye vannak meg van én is milyen színű gépeket veszek, de hogyha viszont megtetszik, meg esetleg talán-talán még befér oda a konyhába, mert ott van még amaz a szín is, meg összhangban van, és nem szivárvány színűben élek, akkor úgy jön, hogy ó, akkor most mi is, hogy is legyen.
0: Hát igen, ez ilyen szívóka, szívóka történet, de hát jó van, nem baj.
1: Na, és tényleg, akkor... szerintem egyébként az ár az nagyon durván, az értéke nagyon durván elviszi a bizonytalanságot.
0: A micsoda?
1: Hát az, hogy ha... Tehát, hogy kinézel valamit, de van, ami olcsóbb, de csak egy kicsit gyengébb, akkor már úgy gondolkozol, hogy akkor biztos a drágábbat vegyem meg, de ez jobb, de érted? Tehát, hogy így...
0: Nem tudom, a másik az megvan az én fejemben, én elég ilyen biztos, hogy nem normálisan vásárolom a dolgokat. Nekem tök mindegy, hogy az egy mosógép, egy festmény, teljesen mindegy. Megvan, hogy én hova lövöm be.
1: Az értékét?
0: Igen, a tapasztalataim alapján. Megvan, hogy én hova lövöm be. Ha az fölötte van, viszont látása, de hát, hogy biztos, aha, hogy nincs az Isten, engem meg fog győzni, hogy az nem.
1: Igen,
0: ér,
1: van
0: de...
1: nálam is néha.
0: Tehát nem. Aha. Tehát nem. Tehát egyszerűen nem. Hát most nekem, nem tudom, én például most láttam egy ilyet, ami megint csak láttam egy olyat, hogy a kávégépeknél se tudnak már mit kitalálni, és akkor kitaláltak egy olyat, hogy nem megnyomod a gombot, hanem megnyomod az érintő gombot a menü után, és akkor három, vagy nem is tudom, négy, vagy valamilyen szürreális doboza van fönt, hogy ne egyfajta kávét tudjál beleönteni, hanem nem tudom, hármat vagy négyet, és akkor még azt is beállítod, hogy milyen arányba keveri össze a kávészemeket, és én ezért nem fog fizetni, biztos. Tehát nekem egy tartálya legyen fönt, meg legyen rajta egy gomb, hogy megnyom, meg hogy milyen hosszú legyen, meg egy-két beállítás kell, de alapvetően ennyi ki, vége! Kávét akarok inni, értitek? Mert különben szerintem én annyira sok kávét teszteltem az évek alatt, meg annyira sok gépet, meg minden. Ha valaki nekem azt mondja, hogy az átlagember be tudja keverni a kávé keverékét, és beállítani az arányát, hogy ő azt így, mert az úgy finomabb, akkor emberek, legyünk már reálisak, rohadtul nem érzed a különbség. Biztos vagyok benne. És csak ezért, hogy vannak dolgok, aminek tudod, ami...
1: De, hát azt, de most, mondani, most mi az, hogy bekeverni? Tehát vagy ez most mire érted? Hogy...
0: Hát azért, mert van például négy fajta kávé.
1: Hát van.
0: És akkor négy fajta kávét annyira rohadtul ismered, hogy azt a négy fajta kávét bekevered, vagy hárommal, vagy nem tudom hányan látta, legyen négy, minden legyen, túlozzuk. Négy fajta kávét tudsz betenni a gépbe. Négy külön elválasztott tartálya van neki.
1: Igen.
0: És akkor te de annyira fiesség, ismered
1: minek, a... Minek kevernék össze négy kávét? Tehát, hogy ez már és felakadok. Minek?
0: Nem, van ilyen, különben létezik ez a világ, hogy különben bekeverik, és akkor kapsz egy saját fajta valamit.
1: És akkor meghalok négy eszpresszótól, vagy mi?
0: Micsoda?
1: Ragyvérzésem lesz, annyira erős a kávé, vagy mi? Négy eszpresszót legyomok egyszer.
0: Itt az ízekről beszélgetünk.
1: Ja.
0: De hát, hogy beállítod, hogy melyik
1: tartályból
0: mennyit engedjen, hogy az egy adag kávé milyen arányba álljon össze a kávé fajtákból, érted? Most ezt valaki ez otthon be tudja állítani, modern. Akkor... Na most ez nyilván nem. Ezek azok a majonfogó dolgok, ami nyilván létezik. Vannak dolgok, amik beválnak, vannak dolgok, amik nem, mindenkit más triggerel, mindenki másé van oda, nem tudom, mert például...
1: És te miért vagy oda?
0: Fogalmas.
1: Azon kívül, hogy értem.
0: Mit? Mit azon kívül, hogy értem?
1: Hát azon kívül, hogy értem, oda vagy.
0: Ja, hogy érted, oda vagyok, igen.
1: Jó van, nem ébredtél fel, jó van,
0: átfogadom. Nem, jó, még korán van. Korán van még. Nem tudom, én impulzív vagyok rohadtul. Azt tudom. Impulzív. Én kitalálom, hogy ma kell valami, akkor bemegyek a boltba, és kell, meg lehet rendelni, mondom, most akarom megvenni. Na, akkor megyek máshova.
1: Előrántod akkor a bukszát.
0: De nem arról van szó, de hát most nem arról van szó, hogy nekem limitless forrásaim vannak, vagy valami nyilván, de szóval, hogyha tényleg valami kell, akkor akarok menni, és akkor kell megvenni. Örülök, ha nem csesznek ki velem. Mert szoktak. Nyilván van egy ilyen vízforraló sztorim, megőrülök. Tehát most tökre ment a vízforralom, oké, elmegyek a boltba, akarok egy vízforraló, de viszont akarok forralni, nem egy hét után, na, hanem ma, hát... most. Elmegyek a boltba, és például most hogy vásárolok? Ez mondjuk rohadt jól néz ki. Ez tetszik. Megnézem az árát, oké. Tehát nem az van, hogy most nem nézem sose az árát, nem vagyok hülye. Nyilván megnézem azt, hogy nekem megér ennyit meg. Elkezdem forralgatni a vizet. Ez egy három hónap múlva olyan fura ízű a víz. Mondom, hogy valami nem stimmel. Mondom,
1: ízesített
0: ez...
1: víz.
0: Nem, hanem mondom, hogy ez ilyen kezd ilyen műanyag ízű lenni. Hát, jó van. Elmentem éppen anyóékhoz ebédre. Mondom, anyónak kicsikét többet tapost ezt a földet, mint én. Mondom, hogy így, neked van tapasztalatod azzal, hogy mondom, mi történik attól, hogy miért kezd nekem ilyen ízű lenni a víz? Azt mondja, hogy hát biztos műanyag belsejű vízforralót vettél, nem pedig fém belsejűt. Mondom, az mi? És mutatja, hogy nézd meg, így néz ki egy fém belső, tehát hogy műanyag az kívülről, aha, de a komplet belső fém. Ha azt mondják, megnézem, az én tényleg műanyag. Hát miért nem mondták, hogy nem azt követően, mert egyetem mi árunknak ilyen hülyeséget?
1: Hát igen, ez egy szép. Na, én egyébként, ezekben voltam úgy, hogy nekem olyan kellett, ami világít.
0: Mármint hol?
1: Hát amikor forralod a vizet.
0: A kis
1: világít.
0: Pöcke?
1: Nem, az egész.
0: Az egész.
1: Tehát nekem, üveg a külseje, full és nekem üveg? Ugye fehér kellett, azt, igen, üveg. Vagy hát na, érted olyan, igen. Most,
0: hogy csak belelátsz, hogy full nem, üveg?
1: Hát full az egész. Ja, full tehát nem csak fölül, hanem az egész. Ja, és amikor látta. Bekapcsolom, és forralja a vizet, akkor meg ilyen kék fényű az alja.
0: És kéken világít az, amit forralsz? Aha. Jézus Isten, ez wow.
1: Imádom. Nekem az volt a lényeg, hogy fehér legyen, és világítson, és olyan, ah, szép.
0: Őrlet.
1: Hogyha jó bizniszt csináltam.
0: Ilyet még nem láttam, de mondom, hogy ilyen. A másik, amiben nem tud senki sem meggyőzni, frizsider. És figyelj ezt. Én forgattam frizsiderekről. Gondolom, tényleg emberek, én nem tudom, hol a határ, de hát, hogy a frizsider a világ egyik legegyszerűbb konstrukciója. Hűt! Na most oké, ventilátor vagy nem ventilátor, ebben még belemegyek, oké. Meg az, hogy önolvasztós, meg ilyenek, oké. Bár azt hiszem, hogy nem is tudom, van olyan, aminek már. Na mindig, szóval eddig megyek el. Az már diszkutabilis, de oké, ájdes túlztak jó, hogy mondjuk van benne kamera. Mert megnézed, hogy mit van otthon.
1: Na ha olyan vagy, aki, tartom én.
0: Tehát akit ez már... érdekel. Ez nekem az ilyen ájde. De az, hogy engem megpróbálnak meggyőzni, már bocsánat, hogy van olyan, képzeld el, van olyan, hogy a zöldség tároló rész,
1: igen,
0: szimulálja a napszakokat, hogy mikor van, mert este sötét van bent, akkor mikor jön fel a nap, akkor ott is jön fel a nap, aztán nappal ott világos van, és
1: Jézus,
0: a zöldség tudja, hogy napokat él meg, és így sokkal jobban érzi magát a levágott, leszerett zöldség. A frizsiderembe...
1: Kiégtem most.
0: Szóval szerintem így...
1: Jó, oké.
0: Okay. De komolyan? És, ezt, hát... és most ne fantáziálok, ez szabad kell... elmész, és
1: életem nem adottam még ekkora baromságot, már bocsánat.
0: Ez egy kicsit fura.
1: Nekem hát, nagyon.
0: De hát azért mondom, hogy vannak itt dolgok, amire tényleg az, hogy szuper. Na, például az a frizsider, aminek úgy tűnik, hogy ugye színes az egész, és színes az eleje, de odamész, és megkopogtatod, és hirtelen bám, átlátszó lesz az eleje, és utána megkopogtatod, és visszazár, anélkül, hogy kinyitnám a frizsidert, na erre azt mondom, hogy ez wow. Ez wow effekt. Ez szupi. De ilyet is lehet venni. Hát ez tök jó, vagy például engem az ilyen hülyeségekkel lehet megfogni, amit általában az emberek meg ettől égnek ki, hogy engem amíg nem érdekel az a nem tudom, az a mosógép, hogy mit tud be, mosdragja a ruhát, addig mondjuk múltközék egyik ismerősömnél voltam, ahol bemutatták az ilyen újabb konyhákat, meg a trendeket, meg az ilyesmit, és az viszont, hogy nem kinyitom a felső polcot, hanem megérintem és kinyitja magát, na ezeket szeretem.
1: Na ezt én is. Ezek én is. Tehát ez a tipikus így.
0: Ezek igen.
1: Meg amikor meglököd, és hogy szépen becsukódik, meg olyan igen, ezek nekem
0: na, is. Na igen, ezekkel lehet megfogni, meg az ilyenek, hogy megnyom a gombot, nem tudom, fölmegy a roló, meg a nem tudom, amit ő mindenki így, nem tud fiúzni a roló. Tudod, de hogy érdekes, tudod, amit én szeretek, az általában mindig gondolkod kapok rá, nem igaz, hogy nem vagy képes. Hát képes vagyok, de érted, most mit? De nem?
1: Te férfi vagy. Képes vagy, őrület. De férfi vagy.
0: Őrület. Szóval általában ez így szokott lenni. Hát mit tudom én. Ennyi a történet igazából. Így szoktam én vásárolni. Szóval pont azok a dolgok tetszenek, amit más kiég. A normál dolgokra nem vagyok hajlandó
1: küldeni, mert nem érdekel. Van, akit könnyen rá lehet beszélni dolgokra, tehát aki nem tud nemet mondani, meg van, aki tényleg határozott is tudja, hogy ezért megy, és akkor csak azt veszi, meg van az a személy, aki bemegy, és akkor úgy rá tudják beszélni vagy másra, vagy úgy van vele, most nyilván nem egy frizsiderről beszélek, ami nem egy 2000 dinár, hanem teszem azt egy vízforralóról, és akkor rá lehet beszélni arra, hogy akkor vedd meg ezt, meg akkor esetleg vedd meg mellé ezt, meg ezt, meg ezt, mert az nagyon jó, meg mit tudom én, meg tettere. Tehát, hogy így... Na, tehát, hogy most én azt utálom tényleg, tudom, amikor például... így mész vásárolni, és így rád akarják erőltetni. Tehát rám ne erőltessen senki, hogy én akarok valamit, akkor megveszem, ha nem, igen, akkor mennyi arrébb legyél szíves.
0: Most van egy ilyen érdekes élményem például, mert van ez a... Van egy olyan, hogy majd klímák kellenek nekem, és akkor még jó módkor vettem egyet egy lakásba, és akkor az volt, hogy tudod, így a brasnyóval átnéztük, hogy melyik a jó, és akkor brasnyó segített, mert ő ért ezekhez a dolgokhoz, mint mondom, mindig utána olvas, és akkor mondta, hogy milyen adatok, valami olyan adatokat kellett néznünk, amit nem is tudtam, hogy létezik. Na mindegy, szóval meg lett a klíma, be lett szerelve erre-arra, és akkor most beszélgetünk megint, és akkor kérdezem a haveromat, aki ért hozzá, nyilván ebből él, hogy mondom, melyik kell, és akkor mond három modellt. és mindegyik más ára, de ugyanaz a márkán belül, három különböző modell, ugye az elfogadható ára, a drága, uh-huh. meg a nagyon drága, és elmagyarázta, hogy ennek mind komoly oka van. És akkor elmagyarázta, és mondjuk ahhoz képest, amit mi a brastyóval kiréztük, ez legalább a duplája. És tudod, így gondolkozol, és akkor ilyenkor pedig így megfogsz, mert tudod, most ez egy olyan dolog, mondjuk, ami tényleg ott hűteni, meg fűteni fog, remélhetőleg évekig.
1: Jobbik
0: most
1: esetben.
0: Azt mondja a szaki, hogy ez különben tényleg nem kamu, hanem tényleg ez ennyivel többet ér, akkor ezzel bajban vagyok, hogy megéri-e mondjuk három klíma, vagyis hogy hat klíma árán venni hármat, de hát igazából az igazság, hogy ettől még vannak sokkal durvább dolgok is. Mert még hol van még a... Van egy barátunk, mondjuk, aki meg ilyen központi klímát szerel, aminek én megint értem a lényegét, meg akkor én nálam, például én nekem mondjuk ez az én házam például ez nem levegőcserés, úgyhogy nagyon csóró. Már különben vannak barátok, akiknek már levegőcserés a ház. Amúgy különben, mikor megláttam a rendszert, azt kell mondani, hogy amúgy értem a logikát, de én amúgy ilyenről nem is hallottam előtte. Én ilyenről mondjuk egy 3 éve tudok. Te vágod ezeket?
1: Persze, hát csak nézd rám. Őrület. Nem látod az arcomat?
0: Csak azért
1: pont az tudom, hogy miről beszél.
0: Ja, ne, abszolút nem kell, hát igazából gyakorlatilag nem kell ablakot nyitnod. De a ház az
1: na, nekem
0: teljesen.
1: Ilyen nem kell.
0: Nem is mié.
1: Hát én ja, reggel szeretné... ablakot. Én nem, hát ne hülyéskedj. Hát az ablak az jó. Egy balkonajtó jó. Kimész, igen. Szépen kinyitod, szellőzik, jön be friss szellő, közben takarítás. Tehát, na.
0: Hát jó, van, oké. De érted, ennek az a lényege különben, hogy érted, kicserél a levegő. Folyamatosan friss levegőd van bent. De lesz
1: majd, majd én kicserélem, amikor akarom.
0: De te kicserélem. Megvan mindenkit, hogy mit triggerel. És megvan mindenkinek, hogy hol mondja azt, hogy na jó van, állj, de. Ugye, de ez ilyen történet.
1: Na, én rám ilyet biztos nem tukmánának.
0: Na látod? De neked abszolút. Is akkor megvan, hogy neked is sok minden tetszik, meg, de azért ez már olyan, hogy állj, de. Na szóval, hát...
1: Én jöttem már ki úgy üzletből, hogy így akarták rám nyomni, és én mondtam, hogy bocsánat, de én nem ezt kértem, és én nem ezért jöttem. Hát megmondtam, hogy mit akarok, nekem ne akarjanak eladni még 5 dolgot. Megfogtam, kijöttem. Uh-huh. Szépen mondtam, hogy miért jöttem, nem? Nekem még mondja ezt, még reklám, meg a... Viszlát,
0: nagyon durva különben, hogy a technológia hova elment, és akkor nagyon érdekes, hogy kinek tényleg, ki miből jön, ki hogy nő fel, stb. Stb. Most képzeld el, hogy valaki például, nem tudom, például fával, tüzel, franc tudja, banyakemencébe, ami rohadt hangulatos az nekem, de mondjuk egy olyan világból, most betorpan egy olyan házba, ahol nem tudom én, valami digitális, nem tudom, milyen padlófűtés van, mint amit olvastam múltkor, hogy olyan, hogy megvan, hogy minden szobában hány fok van, megvan, hogy a vendégszobában hány fok van, de amikor a tulaj sétál végig, és bemegy mondjuk, hogy beszélgessen hozzád, amíg te mondjuk ott fezék vendégszobába, addig felülírja az ő igényei szerint,
1: az
0: amíg ott van, aztán amikor kimegy, akkor visszaállítja úgy, ahogy nem tudom, neked jó, meg szerintem az kiakad. Nem?
1: Hát de.
0: Mondjuk ez nekem is lehet.
1: Olyan igények vannak, basszus, hogy most már tényleg elkezdek lottózni. Hogy valamelyik nap is, hogy megnyerte valaki
0: meg.
1: Pancsován.
0: Nem hiszem. Tudom, hogy hova, de valahol megnyerték.
1: Elkezdek most már, én szükségem van arra a pénzre.
0: Úgyhogy na, vannak ilyen dolgok, szörnyű, hogy mi minden van, szörnyű, mi mindent be lehet szerezni, és nem kell ezzel elmenni most már sehova messzire, hanem konkrétan itt Szabadkán is, de hát ja. Nem kell.
1: Igen.
0: Messze venni a történetekkel, de szerintem abba is hagyjuk ezt, mert még a hallgatókat is triggereljük, mert biztos már megint azt mondják, hogy úristen, mikről beszélgettek különben, tudod?
1: Én mindig azon szoktam gondolkodni, mit keresek én itt?
0: Ugye?
1: De tipikusan, hogyha valamilyen történetbe belecsöppenek, és így ülök, és azon gondolkozok, hogy tényleg most én mit keresek itt? És hogy megyek el innen?
0: De mi? Miről beszél? 6:22 perc van, zenélünk egyet, mindjárt jövünk közérdekű infokkal.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát vágjunk is bele, ugye az én nagy kedvencem a tavaszi nagy takarítási akció. Ugye az ma vasutas település helyi közösségben van, úgyhogy ez ott zajlik.
2: És áramszünet is lesz ma, mégpedig Ludason, Palicson, Szabadkán és Törökkanizsán.
1: Zomborban véradási akció a Vöröskereszt épületében.
2: Nem, azért nézem, hogy én többet nem találtam. Hello. Tévútra vezeted itt a kedves hallgatóinkat.
1: Hát most nézem a dátumot. Nem jó.
2: Határon nincs várakozás, nincs. Rendőrök nincsenek.
1: Szép időnk
2: lesz. Azt hiszem, hogy különben már hétfőtől talán már van az ellenőrzés, ez a milyen...
1: De mindig a megerősített ilyen valami.
2: Igen, és a gyalogosokat is nagyon figyelik. Most én is nagyon figyelem őket.
1: Igen, aztán ma 25 fok lesz, szép napos időnk lesz, és képzeljétek el, hogy folyamatosan minden nap egyre melegebb lesz, annyira, hogy kedden egy pillanat erejéig 30 fok is lehet, ezt mutatja most.
2: Hát mondjuk megjött a masa! Szervuszt, kollégák, csatlakoznak hozzá.
1: Hello, szevasz, így van. Mindig gyülekeznek itt az emberek az üvegfal mögött.
2: Pénzt fogok szedni ott a bejáratnál.
1: Parti helyszín ez, parti
2: helyszín. Nyitom a sorompót.
1: Amúgy 6:33 perc van, repülünk tovább, nem csak eljön a következő téma.
0: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Pannon reggeli.
1: Reggeliben reggelizünk, végre eszünk.
2: Na szóval...
1: Csak sajnos nem szószer.
2: Edina talált egy olyan valamit, hogy, hogy miért fontos a reggeli? Na mesélj nekem, miért fontos
1: azért
2: a reggeli?
1: Fontos, mert én nagyon sokat reggelizek, és nagyon fontos a számomra.
2: Én
1: tényleg nagyon durván, tehát én felkelek, és én fél órára rá, én már eszek.
2: Uh-huh.
1: Ha nem, akkor mindenki halott körülöttem.
2: Akkor baj, vagy igen, ezt múltkor megbeszéltek, hogy Edinát etetni kell, és akkor nyugodt.
1: Igen, valaki be is írta a hallgatók közül, hogy mind a Garfield, ez az etes, szeres, igen. Nem is tudom, mi a harmadik.
2: Nem tudom én, de neves, nem fogalmas. De hogy igen, na hát most itt vannak ilyen dolgok, hogy alaphibák, amit elkövettünk a reggeliben. Hát igen, kihagyjuk a fehérjét, azt mondják.
1: Egyébként én nem feltétlen szoktam ezeket így követni, hogy most fehérje meg szénhidrát. Tehát, hogy nem. Én ezt mindig úgy hívom, hogy én nem vagyok ez a modern. Én. Hanem én azt teszek, amire éhes vagyok, és amit szeretnék.
2: Szerintem a Vajdaságban a legtöbb ember ezt így csinálja.
1: Igen, meg főleg nyilván gondolom a falusi jó kis mezőgazdasági paraszt emberek, azok nem fogják nézni, hogy most akkor fehérjét eszek, vagy nem fehérjét eszek, hanem szalonnát eszek, kolbászt eszek, kenyeret eszek, zsírt eszek, jogurtot eszek, pálinkával.
2: Nem számolják a makrókat, ahogy szokták mondani, igen. Ugye? De hát, hogy ez biztos.
1: Sőt, föl kell egy jó paraszt ember, hogy elvéket is elkezdi jegyzetelni.
2: Igen, hogy akkor most mit eszik, meg hogy eszik, abszolút. Mondják, hogy mennyire fontos a reggeliben, ugye a megfelelő mennyiségű fehérje, legalább 20 g benne kell legyen, de most értem, most 20 g fehérje, eleve szerintem senki nem számolja, mármint normális emberek közül, de az például, mondjuk általánosságban, mondjuk egy tojás az 6 g fehérje, 6x4, 24, ugye?
1: Igen.
2: Ja, de az 5 viszont az 20. Igen, szóval akkor az 5 tojást legalább reggelire, és akkor az akkor megvan a 20
1: nálam a 2
2: fehérje.
1: Az kész, kidől.
2: Micsoda?
1: Egyébként nem vagyok nagy tojásos, de teszem azt, ha tojást kell per rántottát, azt is mondjuk tortillát úgy bele tud, hogy rásütöm, akkor 2 elég.
2: Mi van? Miket teszel a rohadt élet?
1: Hát fölvered a tojást, és akkor belerakod a sütőbe, mi az a...
2: Serpenyő.
1: Az, igen. Igen, utána rányomod a tortillát, megvárod még úgy megszikkadja, megszívja, megfordítod, rápirítasz, és akkor rakod rá kolbászt, krémsajtot, jó sok sajtot, hogy roppanós legyen, összeborítod, és akkor úgy nyomogod jogurta.
2: Te hogy nem vagy, te hogy nem gurulsz, Edina, én ezt nem értem.
1: Egyébként ezt a kérdést én is sokszor felteszem magam.
2: Igen, az felháborít. Tudjátok, mit az a reggelire? Palacsintát. Ilyeneket, azt reggelizett?
1: Ki nem eszi meg a húst? Várjál már. Most palacsintát eszek, csak jött egy üzenet, hogy mi az, hogy nem eszi meg a húst? Ki nem eszi meg a húst? Nem, én nem mondtam, hogy nem eszek húst. Nem vagyok én vega.
2: Igen, azt mondja Ati, reggelire 6 tükörtojás, fél kenyér mellé, fél liter folyadék és egy kis kolbász.
1: Na, hát jó, okay. Mondom én.
2: Okay.
1: Úgyhogy igen, most kérlek szépen amerikai palacsintát sütöttem tegnap, és főztem áfonyalekvárt, azzal ettem, most viszont jól leöntöttem minden réteget juharszirupppal, és még rányomtam az áfonyákat. Úgyhogy nekem kérlek szépen annyira durván jó reggelim lesz, hogy én ezt betalom, és egy hétre meg lesz a cukorszintem. És még gondolkozok egy jó pizzás burekon, ha hazaérek.
2: Ha valaki nem
1: vár otthon a jó kis kajám, úgyhogy nem esik
2: ebben az a felháborító, ha valaki látná Edinát, különben az igazság, akkor az a baj, hogy Edina alapvetően totál full vékony. És én nem értem, hogy ezek az emberek hogy tudnak jól a szirupos reggelit enni.
1: És nem, de nekem ezt kívánja a testem.
2: Nem gurulni, ugyanígy ez a ugye ezzel szoktam röhögni, nem tudom ki mindenki ismeri, de most már rádióban szerintem sokan ismerik a Dobárdán Robit. Oké, Dobárdán Robi
1: nem... Ki ne ismerni, tehát ez igen.
2: Dobárdán Robi nem vékony. De messze nem egy elhízott kövér ember. Azokat, amiket küld, de nem azért, mert küldi ezeket a kajákat, hogy miket eszik.
1: Tényleg, hát a minden nap a piaszkodik.
2: És mindig szoktad neki mondani, hogy reálisan nem kéne, hogy élj, vicces, nem tudom. És mondod neki, hogy nem gurulsz, és nem tudom, hogy csak én vagyok, hogy én megeszek 2 fánkot, és másnap 10 kilóval több vagyok, de tényleg ez...
1: De én is ilyen voltam régen, ránéztem a kajára, és már hisztam.
2: És de mi változott meg? Mondd el a titkot.
1: Nem tudom, tényleg lefogytam, és azóta hál' Istennek gyorsan kopogjon mindenki, gyorsan 3-szor, nem tudom, hova kell még kopogni.
2: Igen, azóta ehhez bármit.
1: Hát azért nem bármit, de hogy egyébként nem tudom, nagyon jó vagyok.
2: Ilyen nincs gyerekek, megőrülök ettől, őrület, őrültek háza.
1: Várj, most muszáj beleszagulnom.
2: Edina valami cheat-et csinál, tehát miközben az egész világ abba az irányba megy, hogy, hogy tudod, hogy így proteid, meg minden, meg kevés szénhidrát, meg de, tessék, olyan kaját hozott érted, ez ránézésre.
1: És olyan banános az alapja.
2: Szerintem nem tudom, ez valahol 800 és 1200.
1: Látod? Ez 5000 kalória lesz. Ja. Ja, hát ez a juhászirup.
2: Ja, az mind juhászirup?
1: Igen.
2: A fél doboz tocsok a juhászirupba.
1: Szerintem a felét ráöntöttem a tocsokba.
2: Én arra jöttem, hogy nincs igazság a világon, tényleg.
1: Hát,
2: de
1: jó lesz.
2: Ez őrület, ez őt. Megáll az eszem. Na mindegy, szóval a nagykönyv szerint ugye ilyen proteingazdag reggelit kéne enni. Egyre erre hallgatott, ezért hozott magával egy fél liter juhászirupba lelocsolt palacsintát. Ugye, de hát, na jó, van, oké, de hát ugye ez van.
1: Elméletileg egyébként az igen. is fontos, hogy ki kell zárni bizonyos ételeket.
2: Na, mit?
1: Hát, igen.
2: Mit?
1: Hát, várjál.
2: Válaszolj!
1: Én nem jutottam el a végére. Hát azt nem írja.
2: Ja, csak ki kell zárni bizonyos ételeket?
1: Hát, hogy...
2: Az nagyon-nagyon jó. Ez sokat ad.
1: Mert elméletileg a test nem ismeri az étkezéseknek az elnevezését, hogy reggeli, ebéd vagy vacsora. Számára csak annyi számít, hogy milyen szénhidrátot, zsírt és fehérjét kap. És jó, hogy biztosítani kell a szükséges energiát és a tápanyagokat.
2: Két véglet van, ugye az egyik véglet az Edina, aki azt iszik, amit akar, amikor akar, és olyan pervez módon, ahogy akarja.
1: Ez is az igaz.
2: A másik, ami számomra szörnyű, amikor pedig tényleg van, aki mindig ugyanazt teszik, és az, amikor magyarázzák, hogy azért, mert a kaja az nem az élvezetről szól, hanem ahogy szokták mondani, hogy az a test üzemanyaga. Csak így, de az meg olyan kicsit szoború már, mert akkor meg tényleg elveszik a gasztronómia minden egyes pillanata.
1: Igen.
2: És akkor azért az úgy, én értem én, hogy a... De jó, de ezek általában már olyan emberek, hogy tényleg már annyira izmosak, meg annyira, ami nekem is már sok. Tehát ők ezt így csinálják. Mm. Az nem tudom, hogy az is egyfajta mánia szerintem, mert persze. Annak már értelme nincs különben. Így most az én szemszögemből, amikor valaki már annyira nagy, meg már annyira izmos, szóval, hogy az ezért már túlzás, tehát vannak itt valami normálk azért. Na mindegy, de szóval, hogy... És akkor aztán vannak középen az emberek, akik meg úgy hát esznek ezt, azt, amazt. Uh-huh. Kontrollált körülmények között valahogy. Úgy ez ilyen dolog, és akkor itt még taglalják, hogy a kávé se jó ég gyomorra, meg az ilyesmi. Mindig mindenki megpróbál meggyőzni, hogy a kávé az nem jó.
1: Egyébként én meggyőztem magamat, és mégis csinálom. Most is megittem már a kávét, és még nem reggeliztem.
2: Úgyhogy ennyi, nem tudom, szóval. Általában azt mondják különben, hogy a kávé, ott szoktak elcsúszni
1: na,
2: az emberek, hogy...
1: Na, mindjárt kimegyek a stúdióba.
2: Nem, ott szokták elcsúszni az emberek, az, hogy nem egy sima kávét isznak meg, hanem hogy abban tesznek tejet, meg cukrot, meg hogy így tuningolgatják, és akkor az nem feltétlenül jó, de maga a tiszta kávé, a kávé, a presszó kávé.
1: Láttad, milyen üzenet jött?
2: Milyen üzenet jött?
1: Az én fizetésemet kell megemelni, nem a tiédet, ember.
2: Milyen fizetést?
1: Nem látod, milyen üzenetet kaptam?
2: Nem,
1: milyen
2: nem
1: kis
2: látom.
1: Valaki ezt írta. Én azt szeretném javasolni a Panon RTV-nek, hogy plusz 20% fizetés emelés az ECI-nek azért, mert kibírja Edinával a műsort.
2: Ja, hogy én kapjak
1: 20%? És ezt írta, odaírta, hogy persze csak vicc.
2: Ja, hogy én nekem 20% emelés
1: azért? Hát igen, azt mondom, hogy nekem kell.
2: Ja.
1: Hogy megtisztellek azzal, hogy itt vagyok.
2: Húha. Ez a mondat előtt. Nem gondoltam, hogy jogos ez az üzenet, de most már lehet, hogy elgondolkozok, hogy amúgy igazatok van. Na mindegy, mi mindjárt jövünk hírekkel. 6 óra 51 perc van.
0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
3: A te zenéd.
0: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens, modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.

0: Minket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
3: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alapigazgatója. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Reje Ognjanovics. Az alapvezetője elmondta, azt szeretnék, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. A legfrissebb adatok szerint Szerbiában több mint 1,6 millió nyugdíjas él.
4: Bemutatták Bihari Zoltán és Vojtech Éva szerzőpáros Határtalan édességük című kötetét Szabadkán. A könyvben bemutatnak régi mestereket, akik valamikor a történelmi Magyarországon kezdték meg pályájukat, de a sorsuk a határon túlra sodorta őket, anélkül, hogy kimozdultak volna a városokból. Vojtech Éva elmondta, a kötet a szakma szeretetéről, tisztességéről és a mesterek életútjairól szól, olvasmányos formában bemutatva a cukrász hagyományok továbbélését a térségben.
3: A Sídi községhez tartozó Szotfaluba került a főnyeremény a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon. A Kite Kft. Jóvoltából felajánlott John Deere traktort Zselimir Zsivkovics nyerte meg. A nyertes szelvényt az egyik látogató, a 4,5 éves Dinkó húzta ki. A rendezvényen egyébként több mint 1200 kiállító vett részt a világ 40 országából. A május 16-án kezdődő kiállítás partner országa Csehország volt, ahonnan 12 cég érkezett és mutatta be termékeit.
1: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén napos időnk lesz, 25 fokos csúccsal.
5: Reklám.
6: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
9: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marsall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-8-08-15 vagy 024-455-51-55.

0: Dobj egy üzit! 063 621 605
1: 063 621 605
2: Nos!
3: Ilyenkor mindig azt hiszem, hogy az én mobilom rezeg.
2: Ugye? Közben nem. Fantomrezgés.
3: Igen.
2: Figyeljetek, az van, hogy igazából hova kell eldugni otthon a píszt? Ez a nagy kérdés.
3: Mindenhova is.
2: Mert
3: de jó
2: hogy...
3: ez a sztori, csak szerintem buta volt a nénye.
2: Van egy néni, aki kérlek szépen egy balatoni nyaralója van neki, úgyhogy jó néni. És az a lényeg, hogy ő neki volt megtakarított pénze 1,4 milla, ami körülbelül mennyi? 480 ezer dinjó?
3: 460 ezer. Dinár.
2: Szerbiai pénz. Ahogy mondják a magyarországiak, szerbiai dinár.
3: Ez a kedvencem, igen.
2: Dinár. Igen, szerbiai dinár. Ők ezt így mondják. De már többször megkérdeztem, hogy különben miért, mert miért mondjátok azt, hogy szerbiai dinár, mikor az dinár, ennyi. És akkor mondják azért, mert a váltókban így van kiírva. Ja, mondom, hát akkor a váltók a hibás a kezét. Na szóval a lényeg az az, hogy itt a nénének az volt, hogy volt 3 napra egy ilyen segédje a ház körül, akinek valami hihetetlen indok miatt, akinek elárult, hogy amúgy neki van spórolt pénz, és ezt a szemetes zsákba tartja.
3: Aki ezt hát, szépen le is nyúlt.
2: Ez egy 50 éves férfi, 50 plusz, és egyik este, amikor a néni aludt, már ez is nekem érdekes, hogy miért volt ott este, amikor a néni aludt, szóval, hogy nem?
3: Hát...
2: Szóval lehet, hogy ez olyan több, mint testül című történet. Hát körül segítkezett.
3: Várj, hogy is van
2: persze.
3: Az, hogy barátság extrákkal.
2: Hát ez olyan valami. Fizetett barátság extrákkal, de mindegy, és akkor a lényeg adott, hogy hát nyilván egyik este a fickó elmangeszolta a zsákot, a szemetes zsákot, meg elmangeszolta a néni mobiltelefonját. Jó biznisz volt, mert rendőrség rögtön elkapta, úgyhogy a téma le is záródott.
3: Hát igen.
2: A kérdés csak felmerül, hogy egyáltalán hova kell dugni a pénzt, mert nem egy szemetes zsákban, főleg nem úgy, hogy elmondod a másiknak, hogy hol van. Nem is értem, különben kézzel, mint Edina eljönne hozzám, és mondanád neki, hogy különben abba székrében van a pénz. És így...
3: Érted?
2: Jó, oké. Okay.
3: És tisztelszom, már nem vagyok oda a pénz.
2: Igen,
3: nem,
2: igen, igen, ez az.
3: De
2: gone
3: van,
2: with the wind.
3: De egyébként van olyan is. Mondani.
2: Na igen, szóval.
3: Van olyan is, ami a betörőknek nagyon-nagyon kedvenc helyük szerintem,
2: van.
3: Amit először néznek meg.
2: Van,
3: például,
2: mert...
3: Nyilvánvalóan... Na?
2: Na igen, mondjad csak.
3: Nyilvánvalóan az, amikor... tudják, hogy ilyen kabát zseb, mondjuk hálószobába, tehát egy szekrénybe, és akkor van, aki belerakja, vagy ilyen dobozba, ilyen kis ékszer dobozba, meg ilyen helyekre, azokat nyilván először megnézik.
2: Nálam régen könnyű dolguk lehetett volna, ha-ha, most már nem, de elmondom, hogy régen annyira beteg voltam, hogy én úgy csináltam, hogy...
3: Kiraktad neki, itt van, vigyétek.
2: Nem, mert a hálószobába egyszerűen a fiókba. Ne volt állítva, kész, ennyi. Valaki kihúzza, már vihette is.
3: Milyen jó.
2: El kellene mondjam, hogy akkoriban azért jócskán csóró volt, amikor még ez volt, úgyhogy igazából hogy nagyon nem tudtak volna mit elvinni.
3: Na, holnap ott lesznek a milliárdözvek,
2: nem? De az, ami szerintem nem lehet engem most megtalálni. Esélytelen. Szerintem
3: se téged, se a pénzedet.
2: De engem nem, biztos. Szerintem esélytelen.
3: Jaj.
2: A barátok is mondják, hogy nem tudjuk követni, hogy hol vagy. Hát mondom, bizony, ez szándékos.
3: Ez egy jó taktika, látod?
2: Igen, meg sem tudtok találni, nem, hogy még kiraboljatok. Na, és akkor a lényeg az, hogy simán ott hagytam, de akkor tényleg akkor drasztikusan, mi volt az én spórolt pénzem akkor? 5000 dinár, vagy 10? Tehát nem egy nagy vagyon. Na mindegy, szóval és akkor ez ott volt, de nem gondoltam túl ezt a sztorit, ezt a történetet. De mondják, hogy ez azért nem a legokosabb, de hát, hogy a legelvetemültebb helyekre teszik az emberek, de általában a hálószobában rejtik el valami miatt. A statisztika ezt mutatja, és hát nyilván ezt jól tudják a rablók is. Például a nők előszeretettel teszik a fehér nemű közé, mert majd azt úgy cserézi a rabló, hát de, megnézi.
3: Hát persze, ez, mindent is meg kidobálnak, szerintem meg ilyenek. Amint a filmekből, hát, hál' Istennek még nem tapasztaltam ilyet.
2: Ja, Isten, különben az katasztrófa lett, amikor betörnek hozzá, tényleg szörny. Ja. Egy nagyon jó barátomhoz betörtek, egészen szürreális dolog volt, hogy így, tudod, így csak a készpénzt vitték el, amit találtak, szerencsére nem sokat, de tudod, hogy neki kint volt így minden, órától kezdve, amit eltett kezdve, semmit nem vittek el, képzeld el.
3: Jó. Uh-huh. Egyébként ebből a szempontból nálam rosszul járnának, mert soha nincs nálam készpénz.
2: Na látod,
3: soha,
2: kártyás lány vagy.
3: Hozzám ne gyertek, mert
2: igen.
3: Nem sok érték van, ami olyan. Úgyhogy nálam tényleg ilyen alja kategória.
2: Dobárdán, Robi, mekkora szemtel az, hogy a Dobárdán, Robi, 30 euróért köpök. Mármint, hogy én hol vagyok.
3: Ja.
2: De szerintem Dobát te se tudod, tehát nem voltál te még ott a sose.
3: Ki tudja, hogy milyen izé van rajtad, milyen nyomkövetőt izé.
2: Szerintem fogalmas nincs, hogy hol vagyok. Dobár! Nem tudhatja. Szerintem nem. Szerintem még ő se tudhatja, úgyhogy ez no chance. Ilyen beteg állat
3: vagyok.
2: Szóval,
3: ha írok neked, hogy hol vagy, akkor tudod, hogy miért kérdezem. Hát neked.
2: Nekem? Én szerintem a jelenleg, ahol vagyok, azt szerintem négy ember tudja, vagy öt. Ennyi.
3: Kívánom, hogy azt írja rád a Dobárnál, hogy ló. Mentem, értette, ló.
2: Tényleg? Jöttél, értem. Hát egy kis sétáltam, basszus, csak a környéket tudod. Csak a környéket tudja. De az, hogy hol vagyok, az biztos Isteni nem tudja.
3: Vigyél délután a környékre. Te.
2: Nem bízd meg találni tényleg. Igen.
3: Ja, Istenem.
2: És itt van, írja, azt mondja, ott vagy a faterod mellett, vagy ott feljebb valahol. Hát ez az, valahol igen.
3: Köszönöm, hogy megy be, és kapok mindenhova. Jaj.
2: Valahol, de nem. Hát végig kell kopogtatni.
3: Azt mondja valaki...
2: Edrának nem pénzben van a vagyon, hanem spájzban lógnak fent.
3: Ez igaz. Nincs spájzom, de frissderem van. És ott viszont vannak kincsek.
2: Igen, lehet, hogy a kolbászban betűnve a kis kokain, meg a mindenem betartja a pénzét.
3: Van négy fajta kolbász a frissderemben. Én kiakadnék, az valaki elvinni.
2: Látod?
3: Basszus, tényleg.
2: Na, őrület.
3: De Csantavéren,
2: ez szomorú. Csantavéren a héten törtek be, és 16 ezer euró lett a zsákmány, meg fél házat szétverték.
3: Az igen.
2: Jézus Isten!
3: Hát 16 ezer euró, basszus.
2: Mondjuk annyit különben...
3: Hát az halka jegyzet.
2: Na ez a másik kérdés, de ezt írjátok meg. Mennyi pénz... Most tényleg nem mondunk be neveket, semmi, vagy ne is írjátok meg a neveteket. De egyáltalán mennyi pénzt tartunk otthon? Ez is egy jó kérdés.
3: Én mondom, nálam semmi nincs.
2: Tehát most egy picit komolyra fordítva a szó.
3: Pénzt senki nem talál.
2: Tehát ez egy necces dolog. Hát az én is, hogyha komolyabb valami, azt is fölrakom a számlára. De hát, mert tudjátok, hogy vannak ilyen... Vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, nekem úgy mutatták meg, mert mondták, hogy az emberek valami ezt nem használják. De vannak olyan számlák, amik ilyen úgynevezett takarékszámlák. Uh-huh. És akkor okay. Az azért jó, mert azt nem bántja a bankrendszer sem. Mm-hmm. Ugye van egy sima számlánk, akkor ugye arról húz le a bank különböző pénzeket, meg ugye vannak számlák, amiről fizetsz, amiről online is fizetsz, de vannak a takarékszámlák, ami soha sehova nincs megadva, az csak te tud hozzáférni, az ilyen full biztonságos. Ez ezért fontos.
3: Hát.
2: Ott nem lesznek meglepetés levonások, tehát esélytelen. Még a bank se tudja levonni az ő saját. Hát például van az, hogy a normál számládon, például most mondjuk egy drasztikus például a normál számládon nincs pénz abszolút, tehát nulla dinár, de a takarék számládon van nem tudom 40 ezer euró, és most csak azt a havi 600 dinár kezelési költséget, vagy kinek mennyi a bank, uh-huh. amit le kell, hogy húzza, az se bírja lehúzni tőled. Az annyira biztonságos és annyira zárt a takarék számla. De hát, hogy ennyire dublva. Oda fel kell rakni a pénzt. De szóval, na érdekes. Írja az egyik hallgató, azt mondja, ő például 2000 euróig az neki oké, hogy otthon legyen, de a fölött már nem. Hát, ő azt mondja például.
3: Mondjuk az se basszus, nem kevés pénz. Tehát, hogyha annyit is elvisznek, hát azért akkor is sírnék. Uh-huh.
2: Igen. Szóval van egy ilyen, akkor az, hogy a drága kolbászos Edina is küldte neked egy puszit.
3: Kicsoda volt ilyen kedves, de édes.
2: Az egyik hallgató írta neked SMS-ben. Igen, szóval, na jó kérdés azért tényleg, hogy mennyi pénzt tartunk otthon. Meg amúgy a másik az például, hogy ilyeneket, hogy ilyen 10, meg 20, meg 30 ezer eurókat amúgy meg még kell otthon tartani, de erre kaptam már különben választ. Azt mondják, hogy nagyon sokan tartanak a bankrendszertől, és mindig azt mondják, hogy az a biztos, ha ott van nálam.
3: Igen, ezt is hallottam már.
2: Szóval, hogy ezt is sajnos persze. El kell fogadnunk, hogy van, aki úgy van ezzel, hogy ez így baj. De amúgy különben tudjátok, van egy olyan, hogyha volt már arra példa azért, hogy bankok tönkrementek, vagy valami oknál miatt ugye elmegy a bank. Bizony, és akkor különben érdemes megnézni, ha valaki nagyon sok pénzt forgat, 50, 100, 200, vagy nem tudom, fél milliót, vagy valami, ami nem tudom, hogy hány ember van itt nálunk, de biztos, hogy van, akkor azért nézze meg esetleg, hogy a biztosra akar menni, hogy megvan, hogy mindig, hogy adott bankban, adott számlára az állam mennyit garantál.
3: Igen.
2: Szóval, mondjuk, hogy legalább nem veszik el a pénzt.
3: Mondjuk abban is van igazság, hogy mi van, hogy gyorsan kell a pénz, vagy rögtön kell a pénz, főleg, hogyha nagy összegbe, akkor igen, és akkor mit tudom én most még elmenni, fölvenni, tettőre, ha valakinek messzebb van, vagy teszem azt nem városba él, ahol van közel bankis automata, mm-hmm. hanem beutaz.
2: Ez
3: igen, igen, persze, akkor nyilván az ember otthon jogos. Tart bizonyos igen. összeget. Hogy most még akkor ne utazzon fél órát be a városba, hogy felvegyen az automatából pénzt. Oké, ez is. Nyilván én azért is nem tartok úgymond készpénzt, mert tudom, hogy itt van, közel is fogom, és elsétálok, vagy érted, uh-huh. tehát, hogy így meg itt a városban szinte már a legtöbb helyen lehet kártyával fizetni, tehát hogy ez is olyan, hogy...
2: Igen, na most Dobárdán azt mondja, hogy de az a baj, az automata nem is enged ilyen 70-80 ezer
3: fölött
2: kibenni.
3: Igen, van valami limit, igen, igen, igen.
2: De azt tudja, hogyha be, de tudom, szerintem mindenki tudja, hogyha nagy összeget akarsz fölvenni, akkor egyszerűen bejelented a bankba, és úgy mész el. És akkor ők kiadják. De az be kell menned a bankba, hát nem bízz fölvenni annyi pénzt az automatáról.
3: Mennyit? Most
2: hogyha mondjuk nem, hát mondjuk 5-10 ezer euró körül, vagy legalább.
3: Nem, hát annyit nem adnak.
2: Azt nem, de hát azt felhívod a bankot, persze. bejelentkezel, elmész, ezt szóval ne értem, hogy valakit ez idegesít különben.
3: Persze.
2: Úgyhogy, na mindegy. Némelyik engedi a 200-ret, azt mondja, de az már nagyon ritka. És mi van, ha este jön valami jó biznisz, akkor hogy lesz pénzed, ugye? Hát igen. Kérdezi a Dobárdán. Hát igen, igen, igen, igen. A múltkor két városban tudtam pénzt felvenni automatából. Ugyanazon a napon. Ja, mi? Hogy... Hát igen, ez is valamikor az emberek így mennek sorba, és veszegették fel a pénzt különböző automatákkal. Én nem próbálgattam, de basszus, nem az, és most ez feltételes volt, hogy kérdezem, mert ennyire nem vágom. Nem az van, hogy a mobilodon elméletileg ezen az M-bankingen átbírod állítani a napi limitedet.
3: De nem be is van állítva.
2: És akkor utána így egymás után bírod kivenni a pénzt? Tehát, hogy bedugod a gépbe?
3: Nem. Be van állítva, hogy mennyit bírsz felvenni napi limitet az automatából összesen.
2: De ezt te határozod
3: én
2: meg?
3: Én határolom meg. Be van állítva az, hogy az internetes fizetésre mennyit költesz naponta, mennyit enged meg. Meg hogy a boltokban mennyit bírsz használni naponta. És én a boltokor pont így jártam.
2: Jó.
3: Meg van, hogy havonta mindig mennyit teszek félre, mennyi pénzt. És be van állítva a limit, hogy mennyi az, amit én fölveszek naponta. Hogyha ne agyisten valami történik, akkor ne bírjanak sokkal meghúzni. És állok az automatánál, és elmondom, veszek fel többet. Többet teszek félre. És kírja nekem, hogy hát nem működik, nem lehetséges. Mondom, biztos, hogy nem, mi van már, mondom. Mert megint megpróbálom. Hát megint nem adja ki pénzt.
2: Na?
3: Bakker, mondom, mi történik? Most be kell mennem, hogy mondom, már nincs időm, basszus, most mire leesett, hogy hát én nálam a limit, hát túl akarom lépni a napi limitet, és nem engedte. Nem engedte.
2: Na szóval, Dina,
3: de... átállítottam az applikációba, akkor meg... Igen, igen.
2: És mennyit, nem, de ezt most nem fogod tudni, ugye, hogy a banka oltatán felvett napi limited, az mekkora lehet? Erre épp kíváncsi.
3: Hát
2: mi
3: igazából az az alap, amit nekem kidobott az elejétől, az 100 ezer dinár volt.
2: Jó, és azt tudod-e növelni? A franc tudja,
3: hát
2: ugye?
3: Hát azt nem próbáltam.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, amikor az automatából akarsz fölvenni pénzt, meg a másik az, hogy nagyon sokszor az automaták üresek. Ezt ugye észrevettük azért az utóbbi időben. Én egyszer tudom, hogy egyszer szürreálisan jártam, az autóm szervizbe volt, és taxit hívtam, hogy elmenjek a legközelebb, de nem is volt nálam pénz, hogy kifizessem a taxit.
3: Na igen, az igen.
2: És
3: az...
2: mondtam, hogy oké, el kell mennünk egy automatához, hogy vegyek fel pénzt. Elmegyek, és nincs benne pénz. Balászus. Elmegyek a másikba, nincs benne pénz. Mondom, ez így jó taxizás lesz. És akkor a harmadikba volt, úgyhogy szuper. És csak akkor tudtunk megindulni a helyre, ahova mentem, szóval...
3: Ezt mondja, Robi. Nem volt nála. Igen,
2: velem is játszottam. Dobáldán Robinak különben tettem egyszer egy szívességet, azt mondta, hogy ez itt hálából jön 10 úttal. Ebből már hármat letudott.
3: Ilyet akarok én is.
2: Még van 7 utóm a Dobárdánnál. Úgyhogy
3: na,
2: kaptunk
3: közit is, hogy valaki 20 éve dolgozik, kapja fizetést a számlára, mi felvesszük, ő soha. Hát én azért szoktam felvenni, már csak azért, mert hát már néha, tehát hogy mondjam, hogy azért...
2: Micsoda, mire gondolsz?
3: Hát, hogy például én, amikor teszem fél, hát most erre, hogy kérdezi, hogy felvesszük a pénzt. Hát ja. Szoktam felvenni, persze, a fizetésből, igen, mert azt még úgy félreteszek, mert beváltam euróra, és akkor esetleg így, ha
2: szerintem
3: olyan,
2: basztus
3: vagy,
2: lehet, hogy én
3: de
2: nem.
3: De azt is valahogy ugye visszafizettem, tehát visszarakom az automatából, hogy akkor eurós számla, nem eurós számla, dinár számla, tehát érti ilyen.
2: És ezt nem a rendszeren belül oldod meg? Nem, érdekes dolgok ezek, mert mindenki másképp csinálja.
3: Nem,
2: rendszeren tehát, belül szét tudod dobálni.
3: Tudom, de nem, hanem, tehát régen én ezt nem tudtam, és én ezt nem csináltam. Hanem régen mindig az, hogy felvettem a dinárt, megvettem az eurót, és akkor tároltam.
2: Aha.
3: De utána igazából, amikor megtudtam, hogy hát hé, te hülye, hát
2: hé, meg lehet
3: ezt
2: oldani,
3: igen,
2: ugye?
3: Akkor fogtam, és akkor beraktam, tehát hogy is köz ilyen.
2: Durva. Azt mondja, hogy hallgatók, lehet növelni, ő úgy tudja, hogy 600 ezerig akár fel lehet lőni ezt, hogy napi limited ez legyen.
3: Annyi pénzem soha nem volt szám.
2: Érdekes különben ez a, érdekes az is különben, hogy, hogy ez, amit te mondtál az előbb, be kell állítani, hogy online mennyit tudsz elkölteni. Uh-huh. Tesó, még múltkor összejöttek, és ugye repüljegyet vettek, valóban utaztak, és akkor az volt, hogy a négy repjegyet, de ez ilyen messzi, Dél-Amerikába mentek, vagy hova, és akkor meg kellett venni a repjegyeket, és tud, nem bírták egy isteni sem megvenni. Mire rájöttek, hogy aha, ez túl vagy a limiten, és akkor átállították, és akkor lehetett. Úgyhogy oda, oda...
3: Mi az, hogy nem érted, hogy miért veszünk eurót? Ezt most én nem értem, hogy te miért nem érted.
2: Eurót vesznek minek? Az én, nekem a... Hát most nézd, most őszintén nekem a takarékom az euró. Hát most nem tudom, hát így szoktuk meg.
3: Hát meg például fizetek Magyarországon, akkor az eurós számlámról veszi a pénzt.
2: Olyan is van, mert tehát, akkor egyszer váltja, nem pedig kétszer. Na mindegy.
3: Miért? Hát... Nekem is például, amikor gyűjtök, akkor...
2: Dobádán, te csak dinárban élsz?
3: De abban viszont nagyon fürdik. főleg most itt eladjuk a drága autót, érted? Mi meg semmi, csurran, cseppen, semmi, ha?
2: De hát majd valamivel biztos csasztiz minket, de muszáj.
3: Mindjárt egy dudán lehet, hogy szólaportás, hogy megjött a gurmanszka.
2: Ne, nekem
3: én.
2: Ne hozzá, nem eszek gurmanszka.
3: Én eszek.
2: Majdnem azt mondtam, Anita, Edina.
3: Na,
2: Edina eszik mindent. Azt mondja, Zoli írja.
3: Én mindent elfogadok. Jöhetsz. Csak gyere. Ráír. Itt vagyunk. Tudod.
2: Edina minden bet a szájába. Szörnyű. Zoltán. Én albérletben lakom. Egy havi albérlet plusz pár pénz kajára, mondjuk ugyanennyit egyik számlára. Másik számlán az összes többi. Ő így csinálja. El van osztva. Kész, finito.
3: Ez is jó megoldás lehet.
2: Na,
3: nyilván
2: de,
3: mindenki megszokja.
2: De ha nem, de ha mégsem, ugye így van, és mégis valós pénzben, fizikai pénzben van a lóvénk, és otthon van, és Edina tök jó példákat hozott fel, hogy mi
3: ne,
2: volt.
3: Nehogy elmond!
2: Nem, mondom, hogyha falun van.
3: Már mindjárt valaki
2: jön. Hanem azt nem mondom, hogy ott te hol tart. Hanem azt akarom, hogy én még tudom ezt az egy másik kérdést. De szóval a lényeg az az, hogy falun van.
3: Mert rákényszerítettél, hogy elmondjam.
2: Falun van valaki, tényleg nem akarja ezt eljátszani a bankokkal, nincs a közelben bank, stb. Stb. Értem, hogy otthon kell legyen. Főleg tudjuk, hogy mezőgazdaság, állattenyésztés, hát azért pörög, forog a pénz, hatalmasak a bevételek, hatalmasak a kiadások, tényleg forog a pénz. De hogy akkor mi? De akkor nem investálok be egy páncélszekrénybe, vagy valamibe? Hát... Még kell ezeket a megoldásokat csinálni, hogy a dunnyában van, mint régen, meg tudod, ilyen igen. dolgok, meg a fiókban, meg ami, miért nincs egy páncélszekrény, csak
3: de különben szerintem nyilván az ilyen betörők is azokhoz fognak elmenni, akinek tudják, hogy van pénz. Tehát, hogy most teszem azt egy kis mezőgazdasági termelőhöz kisebb eséllyel törnek be, mint egy nagy gazdához. Bár nem biztos, mert lehet, hogy a nagy gazdánál még tudja, hogy fel van szerelve, nem tudom, milyen olyan rendszerekkel, meg kamerák, meg
2: ott van a kutyák?
3: Hát igen.
2: Na, mit szólsz hozzá? Akkor hova kell eldugni?
3: Hát ez attól függ.
2: Hova mert, kell?
3: Ha tényleg, ha valakinek van kamera, bár nem tudom, igazából ki mennyire hülye, már most bocsánat. Tehát, hogy már nem gondolok a betörőkre. Uh-huh. Tehát, hogy ha valaki tudja, hogy van, és annak ellenére is megy, hát akkor...
2: Valaki azt mondja, hogy zokniba, használt zokniba kell berakni a pénzt.
3: Hát igen. Júj.
2: Őrület, őrület. Egyszer mentem...
3: Én biztos nem turkálnék a büdös gatyáit között.
2: Hát biztos, hogy nem turkálne, mert nincsenek büdös gatyáim, de hát, hogy miről beszélsz? Edina, jó, milyen embernek képzel? Szerintem finom ember vagyok, mit hülyésked. Szerintem büdös gatyák között élek, azt hiszem, hogy ez így néz ki. Nem. Erről szó sincs. Na, úgyhogy ennyi. Jó kérdés, szóval ti mondjátok meg szerintetek, név nélkül, hogy mégis hova kéne eldugni a pénzt. Na, szerintetek hova kell eldugni a pénzt, hogy az tuti legyen?
3: A szomszédnak a házába.
2: Az miért?
3: Mit tudom, hogy most
2: miért? Szomszéd házába? Nem látom, akkor biztos nem viszik el.
3: Jaj, Isten.
2: Nem, hát ez
3: nem tudom.
2: Meg a másik az, hogy mindig azon gondolkodik, hogy házon belül, házon kívül nem jó eldugni a pénzt.
3: Hova?
2: Pincébe, garázsba, csűrbe.
3: De vannak ezek a, belerakják ilyen kis dobozkába, elássák a kertbe. Mhm.
2: Edina, az Eti nem hord gatyát.
3: Nézzük.
2: Ti hülyék vagy.
3: Ezt ki tudja? Ezt ki tudhatja, hogy te nem hord az gatyát.
2: Ez... Itt megindult az őrültek háza, úgyhogy zenéljünk egyet. Azt, hogy... Igen, azt... Azt már többször mondtam, Edirának az a baj, csak
3: csináljuk,
2: a
3: csináljuk.
2: Csak a szája nagy
3: csináljuk gulag benne. Csináljuk fotót, mert mindjárt elküldöm el.
2: Ne úgy azt gondoljátok, hogy ilyen, csak a szája nagy. 7 óra 35 perc van.
3: Amúgy aranyos vagyok, igen.

0: Manna reggeli, jogában áll hallgatni.
1: 91.5.
2: Amúgy engem még mindig foglalkoztat valami.
3: Na mi? Mesélj.
2: Hát ez, amikor jött az üzenet, és nem kaptam választ.
3: Mire?
2: Hogy neked ki kell bírni velem a műsort. Még téged sajnálnak a hallgatók, de most gondolj bele ebbe a szörnyűségbe.
3: Képzeld el, látod, ez a közvélemény.
2: Edina,
3: visszaszoktad te hallgatni a műsorokat?
2: Dehogy szoktam. Na, biztos
3: látod? Pedig az alap. Ezt vissza kell.
2: Biztos egy férfi írta ezt szerintem.
3: Lehetséges, hát nem, ezt nem tudjuk meg.
2: Biztos a rajongót.
3: Most megbántott? Ajaj!
2: De
3: ajaj.
2: Lehet kárpótolni. Ki lehet engesztelni. Mondom.
3: Edina, a hihetetlen, tudjátok mit csinál? Kokettálit egész nap, aztán kimegy az ajtón, azt viszlát. Ennyi. Ez a show része, értitek? Szóval ez őrület, amit művel. Ezt tudom kézzel, hogy te való életben mit csinálsz másokkal?
2: Egyébként én egy csöndes ember vagyok.
3: De csak itt őrülsz meg?
2: Hát kiadom a feszültséget.
3: Itt kiadsz mindent, aztán hadd szóljon?
2: Meg otthon, amikor táncolok. Mondtam, hogy férfi, látod?
3: Nem, itt írja valaki,
2: azt mondja,
3: hogy drága egyről, hogy szívesen kibírnám veled.
2: Jaj.
3: Látok, kapsz egy ilyen ajánlatokat? Igen.
2: Hát ez jól esik.
3: Igen. Na látod, ennyi. De hát, egy rossz üzenet, egy jó üzenet, és Edina
2: boldog.
3: Hát te
2: kibírnád velem, jött itt az operatőr kollég. Ő kibírná. Látod, ő kedves ember. Ő egy jótét lélek.
3: Látod? Szóval te amúgy minden nap életben különben egy kis kuka vagy, de hogy azért, mikor eljössz ide, akkor itt akkor kinyílik minden.
2: Hát, igen.
3: Akkor itt ilyen, hogy tudták ezt mondani, no filter Edina megjelenik 91.5-ön. Miss Kolbász Edina, és akkor itt nyomja nekünk éten a sót itt reggel 6 és 10 között.
2: Tudod, mit ennék? A vért, amikor a disznó vére, hogy megsül.
3: És az az érdekes, hogy egész délelőtt, tehát mindig az, hogy műsor alatt így persze beszélünk különböző témákról, meg csinálja ezt a kokettálást, meg mindent, és közben még az egyik agyféltekéje azon is tud gondolkozni, hogy milyen valami nem szokásos, vagy nem bevett szokású kaját szeretne fogyasztani aznap, de sült vért, nem tudom én, májas hurkát, vagy a franc... Az a baj, de sokkal rondábbat akartam mondani, és végül ez jött ki, bocsánat. Ahhoz képest sokkal jobb volt, mint amit eredetileg akartam volna mondani, de mindegy. Szóval igen, hogy ez van. Őrület, nem? Őrület, hát, ami
2: van zajlik. Olyan szuper képességem, hogy több helyre is tudok egyszerre figyelni.
3: Hát igen, nő vagy, ezt szokták
2: igen.
3: Tudni.
2: Igen.
3: Velünk ellentétben mi erre azért annyira nem vagyunk képesek. Max, egy-két dologra esetleg tudunk figyelni.
2: Igen.
3: Mi mire kéne figyelnem a műsoron kívül?
2: Műsoron kívül?
3: Igen, most mondtad, hogy tapasztaljuk.
2: Hát mindenre is.
3: Mindenre is?
2: Hát, igen.
3: Várjál, beleszűrtsök a kávémba.
2: Halljuk. Ó, de jó volt.
3: Mm. Jó kis agyvelő, azt mondja Atti. Amúgy?
2: Hát, ha jól van elkészítve részemről.
3: Én még rosszat nem ettem. Tényleg?
2: Hát, én gusztustalan. Már én nem, tehát, hogy ez az agyvelő nekem ez olyan, hogy ha nem úgy néz ki, ahogy én azt elképzelem, akkor én nem tudok hozzányúlni. Hát de
3: csak
2: most...
3: meg kell enni. Nem kell azt,
2: hát
3: nem
2: jó,
3: kell
2: de, de ha jól néz ki, incsiklandó, akkor jó, friss kenyérrel. Úristen.
3: Na jó van, hát mielőtt még itt átmennék ilyen gasztro pornóba, vagy nem tudom miben.
2: Hát, valaki írt, az 33 éves, 180 centi, 94 kiló, házas, két gyerek érdekel.
3: Házas!
2: Kicsit becsődült a dolog.
3: Edina, lehet, hogy kaptál egy hivatalos felkérés, hogy side chick legyél.
2: Hirtelen bezárultak a kapuk.
3: Én pedig ez divat manapság, tudod ezt, hogy side chick legyél. Ismered ezt a kifejezést?
2: Side chick landozás?
3: Nem, nem side chick landozás. Edina nagyon húzott a rádió.
2: Valaki írta, hogy ne engedjem, hogy zaklassanak. Én engem nem lehet zaklatni. Na, nehéz.
3: Nem könnyű. Side chick az, amikor bevállod hivatalosan azt, hogy nem te vagy a főnő, hanem az ilyen elléknő. Mert neked az is jó.
2: Én nem akarok mindig főnő elég. Lenni. Csak megvan, hogy kinek és mikor.
3: Ja tényleg, hát ez az. Hát erről szól a szájcsikkeskedés. Hát erről most... Wow, most mi csúszott ki? Jézus Isten! Ezt elmondtad a rádióban tényleg?
2: Mit?
3: Hogy te alapvetően bírnál szájcsik lenni, csak megvan, hogy kinek is
2: de
3: mikor.
2: De nekem magyarul beszélne ilyen csupcsiklandozásokat emlegesség.
3: Szóval...
2: De mi? Nem. Hát most ebben mi... Mit sugott a füledre? Ez azt a szemtelen Dávid.
3: Azt mondja Dávid, de Edina nem is tudja, hogy mi az.
2: Hát nem most mondta el, hogy mi az.
3: Nincs is tisztában vele, hogy miket beszélek.
2: De... De te most mondtad el,
3: szerintem azt most fejezzük be, mielőtt még itt
2: kimondasz. Nem fogunk befejezni.
3: Pár
2: de nem,
3: dolgot.
2: Mit? De várj, már most...
3: Hírek jönnek
2: hát mindjárt. Nem. Addig nem hagyod abban, még be nem fejeztük.
3: Tehát elmondtam neked azt, hogy basszus, a szácsik az azt jelenti, amikor valamelyik nő bevállalja azt, hogy nem ő a főnő, hanem ő a melléknő, és te arra azt mondtad, hogy ja, hát ezt én is bevallom, csak nem mindenkinek.
2: Ja, de várja, nem, akkor félrementünk, várj, ne, szót kérek, várja, tehát nem, ez itt félrement.
3: Hát ezt mondtam.
2: Tudom, de várja, akkor én félreértettem, nem.
3: Azt hiszem, hallgatod, Dime Broly, ott van.
2: Nem, várj, nem, hogy elcsúszott a történet.
3: No.
2: Én arra gondoltam, hogy egy férfi életébe, igen? Mint egy nő a kapcsolatban, házasság nő, érted?
3: Hogy ne te legyél a fő, hanem a melléknő?
2: Nem. Ne
3: fordulj ki a szavaimat. Hírek vannak.
2: Fontosabb vagyok, mint a hírek.
3: Nem, most egyre rosszabbakat mondasz, érted?
2: Nem olyan vagyok, mint egy kellékfeleség.
3: Dávid röhög, pedig általában a telefonját nyomkodja, amikor műsor van. Mit csinálsz, Edina? Meg vagy borotul. Zenéjük szerintem, hát ez csak rosszabb lett.
2: Gyorsan, Dávid, zenéjük, gyorsan nyomd a híreket is, és akkor tegyük vissza. Haladjunk, menjünk, ezt nem fejezem.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol
6: minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Reje Ognjanovics. Az alapvezetője elmondta, azt szeretnék, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. A legfrissebb adatok szerint Szerbiában több mint 1,6 millió nyugdíjas él.
1: Bemutatták Bihari Zoltán és Vojtek Éva szerzőpáros Határtalan édességük című kötetét Szabadkán. A könyvben bemutatnak régi mestereket, akik valamikor a történelmi Magyarországon kezdték meg pályájukat, de a sorsuk a határon túlra sodorta őket, anélkül, hogy kimozdultak volna a városokból. Vojtek Éva elmondta, a kötet a szakma szeretetéről, tisztességéről és a mesterek életútjairól szól, olvasmányos formában bemutatva a cukrász hagyományok továbbélését a térségben.
0: A Sídik községhez tartozó Szotfaluba került a főnyeremény a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon. A Kite Kft. Jóboltából felajánlott John Deere traktort Zselimir Zsivkovics nyerte meg. A nyertes szelvényt az egyik látogató, a 4,5 éves Dinkó húzta ki. A rendezvényen egyébként több mint 1200 kiállító vett részt a világ 40 országából. A május 16-án kezdődő kiállítás partnerországa Csehország volt, ahonnan 12 cég érkezett és mutatta be termékeit.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén napos időnk lesz, 25 fokos csúccsal.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
3: Hallgass napjaink slágereit.
9: És légy tájékozott.
3: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.

0: Hű de szép lány ez a Maris. Alábán meg piros har.
1: 91.5.
2: Na szia, Gumi, mit akarsz mesélni?
3: Én meg se fogok szólalni most már 3:40-ig.
2: Miért? Azért belehúzod magad itt a dolgokba?
3: Belehúztál a rosszba, és szemtelen vagy. Ezt kell, hogy kijelentsem közleményben. Minden szóval, a te hibád, és mindenről te tehát.
2: Szóval semmi jó, ez csak a régi. Szóval, miért beszélgetünk mi a Gumiról? Azért, mert különben ez Dél-Korea egyik része, és itt gyártják gumiban. Különben ez a gumi az nagyon érdekes, mert ez az ázsiai területen többször is előjön, ugye így is hívják a Dél-Koreának egy olyan részt, ahol különben őrült mennyiségű ramen-t gyártanak, és nem tudom, hogy tudod-e, de Japánban az egyik leghíresebb Yakuza klánnak az a neve, hogy Yamaguchi gumi. De hát én nem tudom, hogy ez náluk mit jelent ez a kis gumi, de mindegy.
3: Szóval... De egyszerűsítsük le, valaki nem tudja, hogy mi az, hogy ramen, akkor biztos, hogy tudjátok, hogy mi az a zacskós tészta. Szerintem azt
2: az a végtelen hullámos tészta, ami a kis tömbbe van.
3: Elég sokan készítik, és gyors, és nem jó. Azt jelentkezzük le, hogy nyilván mindent is tartalmaz, és nem jó. De egyébként meg jó. Tehát, hogy és
2: az a lényeg ebben az egészben, hogy azért osztok fel, mert hogy eszméletlen mennyiségű ramen gyártanak. Ez az elmúlt években folyamatosan nőtt. Azért, mert lett egy ilyen ramen kultúra.
3: És szerintem ezt igazából azok tudják, akik egyetemisták, vagy főiskolások, meg volt, vagy voltak, vagy mit tudom én, mert hogy azért ez a hónap végi ételmentő szerintem sokaknál.
2: Abszolút. Nem tudom, hogy most mennyibe kerül, de annyira olcsó azt volt mindig a ramen, zacskó ramen, hogy én amikor egyszer, meg nagyon régen, amikor én még zenéztem, és mentünk mindenfelé, Magyarországon megálltam egy boltba, és akkor láttam először ilyen ramen, és én vettem egy csomót, mert tudod mennyi volt? Akkor emlékszem, 50 forint volt egy zacskó ramen.
3: Hát most biztos nem annyi.
2: Jó, hát most lehet, hogy nem tudom, 300,
3: hogy tök mindegy, de olcsó. Szerintem bőven 200 dinár körül van szerintem egy tasak.
2: Én nem is láttam, hogy itt hol lehetne venni ilyet.
3: Hát azt a kis, ha egy tasakos, ezt az ilyen kis vizére gondolom, ez vannak a boltokban is.
2: Tényleg van a boltokban?
3: Van, azt hiszem, hogy ilyen nagy kiszerelésben, ilyen csomagba lehet venni, meg külön is.
2: Érdekes különben, hogy állandóan Kínával kapcsolatban jön fel az a ramen. Én most megnéztem, különben elméletileg ez Japán. És elméletileg az érdekesebb, hogy nem csoda, ha bizonyos fejekben zavar van, mert különben ez az egész ez úgy működik, hogy vannak a noodle-ök, a noodle, és a noodle egy fajtája a ramen. És ebbe a noodle kategóriába tartozik az üvegtészta, a rizstészta, és amikor csak azt mondjuk, hogy noodle, akkor van egy általános fajta tészta, de hogy ez igazából mind oda tartozik. Amikor utazgattunk és próbálgatjuk ezeket a kínai, általában kínai éttermeket, ott ez mind megtalálható. Én is ettem már üvegtésztát, valószínű, hogy ebbe a fólevesbe ott volt üvegtészta, de kínaiba ettem már ugye, simán ezt a másik ezt a rizstésztát, meg már mindenféle ürletet, úgyhogy ezek jók alapvetően, legalábbis ízre. Na, de akkor itt a ramen.
3: És nagyon durva, hogy itt ebben az említett dél-koreai gyárban.
2: Igen, itt gumiban?
3: Igen, hogy itt nagyon durván a gépek csinálják. Mármint gondolok arra, hogy kevés ember van, és azt írja, hogy perceként 600 csomag ramen készül.
2: Így van.
3: És brutális, tehát több millió csomag készül el egy nap.
2: Bizony. Őrület, ami zajlik. Annett is valamelyik nap mesélte, hogy vannak most már ilyen ramenezők, azok nagyon-nagyon-nagyon profik, és nagyon cukik. Az internet full tele van ezzel az egésztel. És az az igazság, hogy egyszer én is el fogok menni egy ilyenbe. Én nem tudtam, hogy nálunk ez van, legalábbis így, hogy ilyen normális környéken. Tehát mondjuk így el lehet menni Pestre, mert Pestre azért elég sokat megyünk, nem? Tehát kicsi-kicsi, és ott vagyunk, és akkor, hogy az mennyire jó, mert hogy úgy, ahogy bejött ez a kínai, meg a japán ételkultúra ide hozzánk, ez különben teljesen jó és teljesen izgalmas. Én ilyen szempontból, amennyire jó különben, hogy Szabadka és a környéke ilyen kis nyugi, picit ha már azt nem mondtam, kicsit a nyugdíjas egy nagyobb városhoz képest, ahol állandóan tudod, minden zajlik és minden van. Azt sajnálom, hogy picit, hogy hozzánk ezek a dolgok nem jöttek be. Feltételezem, és nyilván azért, mert eleve annyira kevés a lakos az ilyenekhez,
3: hogy az szörnyű. Szerintem nem sokan lennének nyitottak azért erre.
2: Hát ez az, mert tudod, vagy nem könnyű, de nyilván egy 2 milliós városban előbb fognak ilyet nyitni, persze, mert megtalálja a saját közönségét. Itt nálunk pedig eleve annyira kevesen laknak, szóval, hogy...
3: Hát meg az ember elmegy, aki kipróbálja kíváncsiságból, de nem, tényleg nem feltétlenül akkora látogatottság, mint teszem azt, nem tudom, Újvidék, Belgrád, Budapest.
2: Egyértelmű. És tudod, az van, hogy annyira sok ilyen izgalmas ázsiai dolog van, létezik. Az egyik például ez a ramenező, amikor elmész egy olyan helyre, ahol te rakod magadnak össze, ez full izgalmas. Utána ott van az én nagy kedvencem, évente egyszer-kétszer elmegyek, akár a családdal, és full ráhúztam most már mindenkit, apámon kívül, apám mindig outside, de tesóm, anyukám, unokatesóm mutatta ezt meg nekünk eleve, ez a hotpot, ami állítólag most nyit valahol Újvidéken is, úgyhogy azt majd elmegyek, mert azért kicsit közelebb van, mondjuk Budapest, meg nincs az a határ. Megnézem, hogy jó-e. Ez amikor mikor ilyen körbeültök egy asztalt, és magatokba készítek el minden.
3: Neten.
2: Igen, és akkor apám mondja, hogy hülyeség, mikor enni akar, akkor enni akar. Mi az, hogy sütögeti ott magának a dolgokat, ő idegesíti. Hát jó a fater, de mondom, ez a szép, mondom, a különböző kultúrákban, meg abban, amikor kipróbálsz más dolgot. Nem mindig az, hogy magad elég kapsz egy kész kaját, csak be kell tömni, hanem néha ez a kaja tud közösségi élmény is lenni. Úgyhogy van az is, meg akkor ami én voltam bent, de akkor én már nem bírtam enni, de hallottam erről, ez pedig a running sushi, ezek azok az éttermek, ahol pedig úgy ülsz le, hogy folyamatosan egy szalagon az egész éttermen keresztül folyamatosan megy a kaja, és akkor csak leveszel azt, amelyeket akarod, ugye befizetsz, all you can eat, és akkor eszed ezeket a dolgokat. De voltam én Ausztriában például all you can eat japán étteremben, ahol csak japán cuccok voltak, és akkor eszel, amit akarsz. Én szeretem. Szeretem azt is, hogy ezekben a helyekben az van, hogy elmész, és általában van egy ilyen hűtő, ahol te magadnak veszed ki az italt, és minden ilyen japán, meg ilyen kínai, meg ilyen italok vannak. Mm. Csak az a cuki, hogy el sem olvasd, hogy mit fogsz inni.
3: Igen.
2: Akkor nyilván használom ezt a Live Google Translate-et, amit
3: tudod olyanok, ezek az olyukenítő termek, mint mondjuk a svéd asztalos kaják, tehát hogy...
2: Abszolút. Abszolút így kell elképzelni.
3: Tehát befizetsz egy összeget, és akkor igazából annyit eszel, iszol, amit akar, ami ott van. Tehát
2: igen. Aha, abszolút. A running sushi esetében is, csak ott jön hozzád, nem kell, hogy felkelj, de amikor ilyen japán, ilyen all you can eat-be vagy, szintén ugyanez van, persze, mint a svéd asztal, abszolút.
3: Hangsidőzsi, jó.
2: És persze. Ezek tök izgik azért, mert hogy ezek, és alapvetően tudod, mi az érdekes, mondjuk egy japán-svéd asztal, vagy annyira light az összes kajájuk, hogy ott nem úgy mész el, hogy tele vagy úgy, hogy tudod, hogy el fogsz pusztulni, mert annyi halat meg ilyet eszel.
3: Nem, a fine dining világ egyébként.
2: Igen?
3: Nem?
2: Hogy? Ja, hogy ott hát, se az van, hogy...
3: Hát, ha ugye a fine dining az ilyen nagyon ilyen apró kis igen. ételek. És akkor ott is vannak ilyen, nem tudom, 6-7-8-10 fogásosok. Nyilván igen. Azzal már hamarabb jobban lehet lakni, mint hogyha valaki rendel csak egyet, mert az 3 falat se.
2: Nem tudom, annyira érdekes, hogy az évek alatt, és érdekes ez, hogy ugye én vezettem ezt a rádió műsort, és vissza tudom hallgatni a gondolataimat akár évekre visszamenőleg. Szóval, hogy én nekem ez a fine dining, ez egy olyan idegen sztori volt, tehát annyira nem értettem a lényegét, és annyira, hogy így... És annyira elcsúszott egy pillanatban ez a fine dining, egy pillanatban az volt, hogy ilyen kamu gazdagnak akarok látszani című történetű emberek ették ezt, ami nekem úgy nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett, nem szeretem ezeket az ilyen mű dolgokat. De egy idő után, amikor ez úgy normalizálódott, és amikor az volt, hogy egyszerűen az megy el, akit ez érdekel, és nem feltétlenül az, hogy játsszuk az eszünket, akkor elkezdtem figyelni úgy oldalról, hogy amúgy lehet, hogy nem is hülyeség. Mert hogy igazából tényleg itt, akinek van hajlam arra, hogy gasztronómia, akkor az időnként különben kóstolja meg, ha akarja. Uh-huh. Megint mondom, én nem szeretem, amikor cirkus csinálnak ebből az egészből,
3: persze, az
2: mert
3: is,
2: valamikor cirkus csinálnak, amikor az van, hogy most jön az ismert valaki a tévéből, 150 férőhely, és akkor most majd mindenki eszik, és oda nem azért mennek, hogy mert van fogalmuk, hogy mi az, hanem azért mennek el, mert majd csinálok egy fotót, hogy én ott voltam, tehát ez abszolút nem tetszik. Uh-huh. De most forgattam Szabadkán, majd nem sokára ezt úgyis mindenki megtudja, ahol full elzárt, full csak neked, full nem a flanc miatt, hanem full azért, mert téged érdekel. Na ez már tetszik?
3: Ez én már egyébként tetszik? Nem vagyok, tehát nagyon sok a negatív komment szerintem erre a fine dining világra. Én úgy vagyok vele, hogy ameddig én nem próbálom ki, és nem kóstolok végig egy nem tudom 6 fogásost, vagy akár 10 fogásost, addig én nem fogom azt mondani, hogy rossz, és hogy ebből nem lehet jól lakni. Mert nem kóstoltam, fogalmam nincs róla. Úgyhogy én igazából ebbe a világban nyitott vagyok, sőt van is egy séf, akit szeretek is nézni a tévébe is, meg van is egy étterme Pesten, Michelin csillagos éttermek, meg ajánlott éttermek, és oda az egy ilyen nagyon-nagyon hogy oda el szeretnék menni, pont azért, hogy kipróbáljam, és lássam, hogy milyen ez a világ. Mert én szeretem a gasztrot, tehát hogy az szerintem
2: igen, abszolút. Szóval ilyen dolog, és akkor én is most megtudtam egy csomó mindent erről, például, hogy van olyan, hogy sok fogás, 8-10, ahogy te is mondod, És akkor bizony ez a vacsora, ez nem addig tart, hogy akkor most megyek és bezabálok, hanem hát, ez egy 4-5 óra hossza.
3: Igen, igen. De ilyen van magyar kanizsán is, én most láttam.
2: Na, hát, magyar kanizsán.
3: Nem kimondottan fine dining étterem, de hogy vannak olyan
2: hát
3: dolgok.
2: De mit hallottál, a mesélnek erről?
3: Nem, hát van a Facebookon is követem, meg mit tudom én, és akkor
2: és onnan... ott láttál ilyet?
3: Igen, hogy vannak ilyen menüjeik. Ó, az egyik hallgató volt Rácz Jenő séf éttermében, fantasztikus volt. Uh-huh. Én Sárközi Ákosra gondoltam.
2: De látod, már te is, hogy váltottál?
3: Miért?
2: Te is már úgy mondtad, hogy én is a Sárközi
3: Jaj!
2: Hát erről mondom, eddig kell vigyázni a fine diningra, nehogy átmenjünk ilyenbe, tudod?
3: Nem, hát csak ezt úgy, úgyhogy én őt szeretem így követni, meg tényleg amit csinál.
2: És akkor is... Mihály írja, és én alapvetően egyezem, mert régen én is így voltam ezzel, hogy azt, hogy a fine dining az valójában kaja minták, próbálja, valami tetszik, akkor azt tudod rendelni másról, hogy jól is lakjál. Nem erről szól igazából, de az a baj, hogy... Hát az a szörny, hogy ehhez nekem is fel kellett nőnöm, mert amúgy alapvetően tényleg én is úgy voltam vele, hogy ez egy nagy marhasság. De ha tényleg gasztro ember vagy, és elkezded keresni az érdekességeket, akkor mondom, ha nem, és még egyszer hangsúlyozom, amikor nem cirkusz van belőle csinálva, mert az szerintem hülyeség, de amikor a kajáról szólod az este, akkor van értelme, mert most már látom, hogy azok a séfek, vagy azok a szakácsok, vagy azok az emberek, azok tényleg a lelküket beleteszik, hogy mindig valami újat csináljanak, tesztelik saját magukat is. És igazából tényleg ez egy kulináris utazás.
3: Igen, hát meg például van olyan étel, amit például nem eszek meg. Akármilyen meglepő is. Van olyan, amit én sem eszek meg, sőt. És a séf, Ákosról hallottam például azt, hogy ő szereti ugye újraalkotni azokat, mert volt ilyen is, hogy ő megkérdezte a vendéget, hogy mi az, amit nem szeret.
2: Igen.
3: És akkor teljesen úgy megcsinálta, hogy ne tudja azt a vendég, hogy igazából ő azt teszi, és akkor megkérdezte, hogy tudja, mit teszik? És mondja, hogy hát azt, amit mondott, de nem azt mondta, hogy... És mondta neki, hogy hát egyébként XY-t teszel, amit te nem szeret, és így nézetre, úristen, ez komoly. Pedig befalt az egész kaját.
2: Látod? Simán. Így... Jaj, bocsánat, írja neki különben Ati, Palicsor, hogy azt mondja, én nem csak egy Ati vagyok, én Ati vagyok, Palicsor, csak ez a műsorvezető hölgy még nem ismer engem, hát igen.
3: Micsoda, ki, hol?
2: Hát aki mondta, hogy a Rácz Jenő séf úrnál voltunk, fantasztikus este volt. Ati.
3: Az Ati Palicsról.
2: Ati Palicsról. Érted? Ővel olyan helyeken lehet összefutni, hadd ne mondjam már, tényleg, szóval szereti Ati a luxi dolgokat azért, nem veti meg, hogy volt az, amikor a zárt körű, nem is mesélek ilyet, de mindegy, szóval volt valami nagyon zárt körű valami, és csak a folyosó lehetett embereket találkozni, amikor a zárt körű is le volt zárva. Hát persze, kivel futok össze a folyosó? Vele. Úgyhogy hát ezek ilyen dolgok, igen, úgyhogy ez így.
3: A folyosó titkai.
2: Igen, a folyosó titka, igen. Ugye, Ati? Voltak ilyen sztori. Na mindegy, úgyhogy haláli. Na, szóval ez a lényeg ebbe az egész kaja dologba, de hogyha tényleg csak úgy azért, mert éhes vagy és elmész enni, akkor nem ide kell menni.
3: Nem.
2: Az egy más. Ez egy más történet, de ez teljesen másik történet.
3: Még attól függ, hogy ki mennyit eszik. Most eszem azt, ha valaki leül és két tepsi burekot megeszik, az nem menjen egy ilyen helyre.
2: Aha. De tudod, az érdekes ebben az egészben, hogy például én nekem akkor nyílt fel úgy a szemem először, amikor, és az nem is fine dining kategória volt, hanem az van, hogy például sütemény, és elmész egy cukrászdába, egy ilyen abszolút klasszikus cukrászdába, és van mondjuk egy darab sütemény, amit megeszel, ott az a lényeg, én tudom magamról, én hogy változtam az évek alatt, tehát mindig azt szerettem, hogy a sütemény nagy, sokat akarok belőle lenni, akarok egy nagy szelet süteményt, és akkor megettem a nagy szelet süteményt. Akkor utána elkezdte figyelni azt, hogy nem biztos, hogy az a lényeg, hogy nagy legyen, hanem mi lenne, hogyha valami nagyon különleges ízű lenne, és akkor lehet, hogy kisebb is elég. Akkor ettem azt, és akkor aztán rájöttem, volt egy étterem, ami megnyílt, egy ilyen vadi új étterem, ami annyira új volt, hogy mi annyira korán mentünk el, így családos tró, hogy nem is volt még kaja, tehát még nem is indult be nekik az étterem, de volt nekik már kávéjuk, volt egy mindenféle dolgok, meg desszertek azok már volt. Hát mondjuk, oké, akkor desszert legyen. És akkor kihozták egy gyönyörű nagy tányéron, ilyen túlméretű tányérokon azt a picike kis desszertet, amiben amikor a kanaladat így bele raktad, és átroppant az a csokimáz, akkor látod, hogy itt annyira sok réteg van, hogy ez nem is, de nem érdemli meg ez a sütemény azt, hogy te most ezt bekanalazd, mint egy háborodott, mint hogy mondjuk adott esetben megettem azokat a nagy édességet.
3: Szépen lassan.
2: Hanem szépen lassan kiévez, és akkor jöttem rá, hogy igazából van ennek valahol egy logikája, Tehát még engem is megtörtek, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elleneztem ezt az egészet. Hozzáteszem azért, mert nem is igazán értettem, meg lehet, hogy nem is voltam én akkor még kész erre. Szóval igazából ez erről szól.
3: Igen, vannak ezek a sütemények. És csak az a baj, hogy ha annyira nagyon finom és annyira nagyon ízlik, és még lehet, hogy töménynek is mondanám, de tényleg, tényleg a finom kategória még, tehát nem a túlzásos tömény kategória, és hogy ennél még egyet, de már úgy főleg, ha nem olcsó, mert van olyan hely, de viszont annyira jól esik, és olyan jó volt, és úgy...
2: Na, szóval ezek ilyen dolgok.
3: És tipikusan igen, ezeket olyan szépen lassan kell lenni, nem a befalás kategória, mert aztán azon kapod magad, hogy kellene még egy kettőt enni.
2: Ja, hát igen. Be lehet zúzni ezek a dolgokat. Na, de rengeteg féle dolog van, meg különben, hogyha szeretitek a különlegességet, oké, mindig ezt mondom, mert nekem ez az elmúlt 3-4 év legnagyobb felfedezése. Én meg vagyok ettől őrülve, össze el vagyok varázsolva.
3: Na.
2: Sose tudtam, pedig nagyon sok, mindig emlegeti mindenki ezt a Szegedet. És igen? Én mindig mondom, hogy nekem ez a Szeged olyan szinten maradt, hogy annyira nem tudom átérezni ezt a Szegedet. Szegedet egy csomóan szeretik. Azért, mert Szegedhez vannak kötődéseik, fiat, de ilyen tínédzserkorból, 20-as évek eleje, nem tudom, mentünk ebbe buliba, mentünk abba buliba, Szegedi. Igen, abszolút elrontott ez az egész. Én Szegedet a mai napig nem tudom élni, nyilván azért, mert annyira korán elkezdtem zenélni, már nem tudom, hogy 17-18 éves koromban, és minket rögtön elkezdtek hívni Pestre, és nekem Pest van meg, nem pedig Szeged. De még Pesten se tudtam azt, hogy van Pest egy kínai negyed, egy picike kis kínai negyed, egy nagy fő utca, meg egy pár ilyen mellékutca, és ott tényleg van egy kínai hatalmas bevásárlóközpont, vannak ezek az eredeti kínai éttermek, olyan kaják vannak, hogy megőrülsz, tényleg
3: konkrétan megőrülsz. Jaj, abban a bevásárlóközpontban el akarok menni, én azt láttam,
2: hát az nagyon
3: TikTokon,
2: jó.
3: És nekem az nagyon...
2: Tudod mi azt, hogy első alkalommal olyan volt, hogy tudod, hogy megőrülsz, mert egy akkora boltot képzeltek el, mint nálunk egy ilyen, mit tudom én, mint a Lidi, vagy valami. És az összes termék idegen.
3: Igen.
2: Semmit nem tudsz, hogy micsoda. Tehát semmit. Nekem vannak barátom, akik járják a világot mindenfelé például, és akkor az egyik hozott, nem tudom, egyik utazásáról mocsit. És akkor
3: igen.
2: Például azóta bárhol van, mert most éppen Japánból jött haza, meg erre arra, mindig telepakolja, betudok egy külön koffert, csak azért haza tudja hozni a cuccokat. És hoz mocsit, meg mindenfélét, és akkor például ott Budapesten, ott abba boltban lehet venni mocsit.
3: Igen.
2: Rengeteget, amennyit akarsz. És akkor onnan, nem tudom, szoktunk venni mocsit, vagy... tudod mi van? Van olyan, hogy csirkelábak, fűszeres csirkeláb, ilyen vákumcsomagolásban. Nem értek
3: az
2: hozzá... Hagyján,
3: de volt ilyen Szabadkán is.
2: Igen?
3: Igen.
2: Itt nálunk a
3: itt az
2: kínaiba?
3: Egyik kínaiba, igen, itt a központban, nagy kínaiba, ahol sokan emlegetik. Ott volt ilyen rész, ilyen kajás rész. És én ott vásároltam is.
2: De az létezik még?
3: Nem.
2: Na, az beszűnt.
3: Valamiért beszüntették.
2: Á, basszus,
3: igen.
2: Pedig jó.
3: Úgyhogy...
2: Nem tudom, hogy mi a lényege, de voltam egyszer olyan is, hogy valakivel voltam, emlékszem, ebben a boltban. Ősi el volt így szálva eltőr, és akkor mondtuk, hogy volt egy olyan részleg, amit így abszolút nem tudtunk belőni, micsoda. Kézzel, ilyen pici zacsiba becsomag, ennyire picik egy kis zacskó, most neked mutatom, ez mint egy kártya, lap.
3: Na.
2: Valami fűszeres kaják. De így nem tudtuk, hogy micsoda. És akkor gondolkoztunk, hogy akkor megint fogjuk ezt a live Google Translate-et, mert nem tudom, ezt ismeritek, amikor ennyire idegen helyen vagytok, ezt kell használni. A kamerádat aktivizálod, a Google Translate app tud ilyet. A kamerádat aktivizálod, és élőbe fordít minden.
3: Olyan, nekem van ilyen.
2: Na, szóval ez ilyenkor tök jó, mert kínait lefordítja rögtön angolra, mondjuk magyarra nem tudom, hogy lehet, de angolra tudja. Ha legalább körülbelül tudja, hogy mi az, amit... De mondtuk, hogy
3: mi
2: nem.
3: Magyarra fordítok mindent.
2: Látod, én azt még nem tudtam beállítani, de a lényeg az, hogy...
3: Úgyhogy nem.
2: Azt mondtuk, hogy nem, most levesszük Blinkra, ami tetszik, és mind a ketten megkóstoljuk mindet.
3: Az hát nekem ez a lens van.
2: Ez valami más?
3: Nem tudom, androidos. Nekem ez rajta a telefonon, ugyanúgy rám fordító, rámész a szövegre, és lefordítja.
2: Abszolút jó. Fantasztikus, nyelvfelismerés
3: is.
2: Fantasztikus találmány, és akkor ettük, és őszintén megmondom, hogy nem teljesen tudtunk rájönni időnként, hogy mi micsoda. De ott minden van. Ők a kacsától kezdve a mindent esznek, mindent a legszürreálisabb módon. Van különben egy kis trafik is abban az utcában, ahol egyszer már lefotóztam különben a menüt, mert annyira szürreális dolgok vannak, tehát ilyen állatok nyelvei,
3: na,
2: akkor ilyen
3: nem
2: vastag
3: nektek,
2: belek,
3: biztos,
2: akkor nem tudom, ilyen mindenféle eszméletlen dolgot, de én mondjuk a disznó nyelvet szoktam menni, az tök jó, nem? Te nem?
3: Nem.
2: Sose? Hát az hús.
3: Hagyjál már, te nyelvedet se eszem, ugyan
2: van. akkora labdákat dosszol.
3: Majdnem kivontad azt a szép szót.
2: Akkora labdákat dosszol, hogy ilyet nem lehet csinálni egy élő műsorban. De jó van, szóval, hogy...
3: Hát de most miért? Most az ember nyelvét se eszed, akkor miért ennéd? Mindegy, fújnál.
2: Igen, szóval, de úgy meg tök jó, csak ki kell próbálni. Hol van neked a határ különben? Itt kajába. Hol
3: akadtál? Tényleg én ezeket nem eszem.
2: Tehát akkor, de az előbb még azt mondta, hogy például ilyen jelde. Hogy... Szóval az előbb azt mondtad, ugye, hogy például a disznónak a vérét, azt szereted
3: azt,
2: nagyon.
3: Azt de sokáig
2: a velőt,
3: azt meg.
2: A velőt az oké, okay, de hogy mondjuk itt akadsz el, hogy mondjuk viszont már a nyelve az sok.
3: Igen, tehát hogy nekem, nem tudom, nekem ez a, például a kocsonyát sem nem eszem meg. De nem azért, mert hogy hú, ránézek is rezek, tehát semmi ilyen. Uh-huh. A levest imádom, nem így. De valamiért a kocsonya az, amit nem tudok megenni. Tehát, hogy az nem.
2: Nézd. Meg azt nagyon sokféleképpen készítik el. Erről
3: a velő
2: különben...
3: mondjuk az is tényleg olyan, hogy van elkészítve.
2: Igen.
3: Mondjuk a kirántottat azt szeretem, azt kimondottan szeretem. Úgyhogy például régen ettem a zuzáját, meg az eszét, amikor levesbe belefőzték csirkét otthon. De mondjuk most nem, de viszont a máját azt szeretem. Uh-huh. Tehát, hogy ez így változik. Most mit tudom én.
2: Na, érdekes dolog. Az, hogy a Zoltán, Edina, ettél már svarklit? Hát egy biztos, disznó sajtot.
3: Hát otthon hát régen kievelt kóstoltam, de egyébként nem szeretem.
2: Azt se szeretem? Hát akkor azért neked azért vannak határaid.
3: Van, amit igen, nem szeretek. Kóstolni kóstoltam már tényleg nagyon régen.
2: Aha.
3: Nagyon régen. De annyira nem, tehát hogy úgy nem.
2: Annyira vicces és annyira érdekes nekem ez, hogy kinél hogy alakul ki ez, hogy mit eszik és mit nem. De ez egy érdekes dolog különben, hogy valaki bevall egy csomó mindent, és valaki nem. Feltételezem, hogy azért függ attól is, hogy honnan jön, hogy nőtt fel.
3: De mondjuk nálunk is, tehát ez mindenki, nem mindenki.
2: Ezt akarom
3: de
2: mondani,
3: hogy érted,
2: mert...
3: tehát hogy nálunk is csomószor volt disznóvágás, meg abban öttem fel.
2: Ez a lényeg.
3: És ez az, hogy annak ellenére is van nyilván olyan, amit nem szeretek.
2: Ezt akarom
3: nem
2: mondani, mert hogyha például ilyen disznóvágásos közegben nősz fel, hál' Istennek ez nekem is megadatott, akkor annyira sok mindent ki tudsz próbálni ott,
3: igen,
2: amit így itt városon így no chance, tehát nincs, igen, esélyed hozzájutni a feléhez. Hát ez teljesen izgalmas, és csak aztán ugye kiderül, hogy mit tudsz ebből megenni, meg mit nem. Mint hogy nekem az is izgalmas, aztán felnőtt korban, elkalandozunk már itt a kaja témába, az is nagyon érdekes nekem, hogy annyira kialakul, hogy ki az, aki nagyon tésztás, ki az, aki nagyon, igen, zöldséges, ki az, aki húsos nagyon.
3: De egyébként azt nem értem olyanról is hallani, miről? Aki több éven keresztül, teszem azt példagyanát, 30 évig ette a húst meg mindent, és 30 évesen rájön, hogy én vega leszek.
2: Lehet, hogy kiakadt.
3: Érted?
2: Vagy valami történt.
3: Na, ezt nem értem.
2: Nem tudom.
3: Tehát erre nem tudtam rájönni a mai napig.
2: Én el vagyok szálva, ez... én őszintén megmondom nektek, én el vagyok szálva, nem akarok azért most ilyen túlságosan szuperlatívokra beszélni erről, de hogy én annyiféle étrendet próbáltam ki az elmúlt évek alatt.
3: Voltál vega
2: meg
3: is?
2: Meg mindenfelé. Nem, hát azért nem túlzásokban. Nem, hanem próbáltam beállítani, mi az, ami nekem megfelel, mi az, aminek a tápértéke annyi, amennyi nekem kell, mi az, amiben van elég vitamin, elkezdtem erre figyelni pár éve. De az az igazság, egyik sem működött. Nekem úgy egyik se jött be.
3: De miért nem vagy kitartó?
2: Azért, mert mindig volt valami bajom, mindig volt, mindig éreztem ezt az érzést, hogy nekem ebbe csalnom kell, engem ez nem elégít ki, nem lakok jó vele, kell nekem még ebből, vagy kell nekem, mert kell nekem cukor, kell nekem édesség, kell nekem, hogy nagyon édességes vagyok, de hát, hogy így nagyon szeretem
3: nekem
2: az édes
3: mondod
2: dolgokat, meg stb. És minden, és most egy, hát most már azt hiszem, lehet, hogy most már 4 hete, mondtam, oké, mindig ilyen, tudod, hogy hülyeségnek tartottam, de oké, próbáljuk meg ki azt, hogy mi az, hogyha én, aki tudom magamról, hogy én például a tésztát nagyon szeretem, de nem tudok vele jól lakni, én személy szerint, nekem ez nem működik, hogy mi lenne, hogy átérnék csak ilyenre, hogy hús, húsa, zöldség a vitamin miatt, húsa protein miatt, szénhidrát minimális, tehát abszolút alja. Uh-huh. És ezt így elkezdtem, és pedig első héten én mondtam, hogy wow, hoppá, megérkeztünk, létezik, hogy nekem ez kellett. Abszolút nincsen ez a sóvárgás az édesség iránt, abszolút nincs ez a sóvárgás, hogy éhes vagyok két kaja között, abszolút nincs semmi, és egyszerűen működik. Féltem attól őszintén, megmondom, hogy mivel a szénhidrát ilyen nagyon kevés, hogy akkor például majd edzeni tudok-e, mert hogy mi lesz velem, és képzeld, megy az is. Úgyhogy én itt a kezdve végre, hál' Istennek, megtaláltam. nekem ez működik, annyira boldog vagyok, végre valami, ami működik, hát alleluja. Mert ebben az a szép, hogy különben tényleg őszintén megmondom, annyi mindenkivel beszélgettem az évek alatt, mindenkinek más fog működni. Attól, hogy ez nekem működik, lehet, hogy neked ez rohadtul
3: be se jönne. Az egészen biztos.
2: Tehát ez abszolút, meg a hallgatók közé is mindenki meg kell találja magának, az, ami neki jó. Nyilván nekem az mindig fantasztikus, és nem akarok nyilván ezzel sem unalmas lenni, de én mindig apámat nézem. Ő tényleg azt hiszik, amit akar, és ezen nem gondolkozik soha. És nem is érdekli, hogy éhes, nem éhes. Ő bármikor bármit akar, megeszi és kész. Érdekes, nekem ez így nem működik. Nem működik azért, mert hogy én nekem azért nagyon fontos, hogy én többet nem akarom magamnak megengedni azt, hogy elhízzak. És akkor nyilván ezért kell nekem főre kitalálni azt, hogy mi az, ami nekem működik, megkapok mindent, ami kell, és hízok el tőle, hanem szépen tartom magam úgy, hogy kell. Csirkemell? Hát aha, persze, az abszolút jó, az egy gyönyörű, száraz, proteinben gazdag, húsi. Úgyhogy az
3: én
2: jó.
3: Azt nagyon szeretem, meg oldalas. Azt imádom, az is, imádom, azt nagyon szeretem.
2: Szóval ezek mind jó kaják. Én nem tudom különbözni, hogy csak a puffin lekvár adhat erőt és minden lebíró akaratot. Mi az a puffin lekvár?
3: Ezt én is.
2: Puffin lekvár? Ez valami csoda lekvár?
3: Pofon lekvár.
2: Egyszer elmentem egy ilyenre, ezt meséltem már nektek egyszer régen. Tudjátok, amikor ez az MLM nagyon divat volt, mindenki MLM-ezett, ilyen multilevel marketing és piramisos történet. Ez egyik jó barátom felhívott, emlékszem Pacsérra, sose felejtem el, hihetetlen, annyira jól szórakoztam. És elmentem Pacsérra, és látom, hogy vannak többen, mondom, vádöv, fölmondom, hát mondom, itt mi történik? Hát kiderült, hogy elhívott egy ilyen MLM előadását, egy kis huncut nem mondta el, hogy ezt mindig titkolták az emberek. Igen. Ott derült, hogy a meglepetés, multilevel marketing. Megjelent két tipikus magyarországi, ilyen sztereotíp magyar férfi meg nő, egy pár, ilyen akkor jártak, nem tudom, 40 plusz éves korba, abszolút rossz állapotban voltak, olyan rosszul felöltözve, a férfin kis bajusz, meg az a tipikus. Na mindegy, és de mindegy, mert ne ítélkezzünk, hanem hogy elkezdték mondani, és a termék, tudod mi volt? A csodalekvár.
3: Jó van, oké. Okay. Egyébként jött a válasz, kaptunk választ is, hogy
2: na,
3: ez a... Hát a kincs, ami nincs, Bud Spencer, tudod, Terence Hill-es.
2: Ja, igen?
3: Film.
2: Abban
3: és akkor
2: van
3: abban
2: ez?
3: Volt egy ilyen mágikus eperlekvár.
2: Hát Istvántól jön a megfejtés.
3: Igen, ami erőt és mindent lebíró akar.
2: Ez olyan, mint a csodaital, amit Asterix nyom.
3: Igen.
2: Na szóval készítés, és akkor csodalekvárt árultak, akkoriban került 120, nem tudom miben, márkába, euróba, fogancsak, akkor mi volt, és azért kaptál, nem tudom, 4 üveg ilyen lekvárt, de apám abban a lekvárban, hogyha egy kanállal beveszel naponta, fú, olyan egészséges lesz, hogy megjelent, és meg ültem, és én mondom, hogy kit néznek hülyének, de érted? Mert mondták, hogy mennyi gyümölcs van beledarálva. Én meg akkor tudod, szóval látod, nyitott vagyok én egy csomó mindenre, de nem a hülyeségre. Most őszintén nem. Most ők belepréselik 4 üvegbe nekem, nem tudom, a fél boltnak a gyümölcsét. Persze, igen, mert olyan jó darálótok van, hogy ez mind belefér. Szóval hihetetlen. És akkor most képzétek el, hogy én ebbe belemegyek. Belemegyek, mert meglátom a bizniszt ebbe. Mert hogy ők elmagyarázták, hogy ők már gyémán tagok. Ők már gyémántak, már annyi ember van alattuk, hogy megőrülsz, érted? Megőrülsz. Elégesen mondom, hogy Suzuki Swift-tel jöttek, szóval annyira nem motiváltak, de mindegy. Na lényegtelen, és akkor, de nem mit érkezünk, de ők már gyémántagok, tudod, imádtam ezt. És kezdjétek, hogy belemegyek, és én most itt reklámoznám a lekvárt. Például neked így mondanám, például, hogy így
3: de... Egyébként én szeretem a lekvárt.
2: De Edina?
3: Várjál már, most jött a...
2: Edina szeretem a lekvárt.
3: Akarom nézni most itt a...
2: Micsodát?
3: Küldte István a...
2: Mi a videót?
3: Lekváros. Aha.
2: Igen.
3: Most azt nézem.
2: Ez nagyon érdekes a hallgatók számára, amikor nézel egy videót, amit nem is hallanak, hogy mi történik.
3: Hát de várjál.
2: Most oda teszem a mikrofon, mert Edina az kész.
3: Imádom ezt az elét, nem lehet fél hangosítani, várja.
2: Ilyen egy műsor Edilával.
3: Hol itt a hangszóró? Ez a... Jó, mi?
2: Edina, szeretném megkérdezni, hogy te mikor így jössz reggeli műsor vezetni.
3: Igen.
2: Te beveszel valamit?
3: A vitaminomat nem vettem, várjál.
2: Te beveszel valamit, vagy te csak bejössz?
3: Itt van.
2: Vagy te csak tényleg hoztál magad a vitamin. De abban tényleg vitamin van, vagy te valamit emelj?
3: Hát figyelj, kérdezd meg a gyógyszerész, de remélem, hogy
2: én most már bajban vagyok, én nem tudok rajtad elmenni különben.
3: Hát C-vitamint vettem be, most beveszem a B-vitamint még. Jó, hogy itt vagytok nekem, és így emlegetitek egyébként. Köszönöm szépen.
2: Őrület. Na, mindegy, ez a lényeg, szóval...
3: Úgyhogy egyébként tényleg mindig a kajának kötünk, és nem mindig én tehetek róla, csak mondom.
2: Nem, hát kajában alapján
3: nincs. Édesanyám is jelezte, hogy ti már megint a kajánál kötöttetek.
2: Igen, hát ez egy ilyen dolog.
3: Olyan jó páncerottit, bocsánat, olyan jó páncerottit tettem otthon, imádom a páncerottit. Uh-huh. Olyan jót tettem otthon tényleg. Úristen.
2: Maradjunk annyiban, hogy Edirában mindig elindulunk valahova, aztán mindig kikötünk valahol.
3: Igen, ez és egyébként ilyen. Nekem ez egy nagy izé, hogy hát ez a, most a Pimtikok a páncerottiról beszélek, hogy ez is egy tipikus ilyen jó kis falusi kaja.
2: Az eredetileg olasz páncerotti, egy tipikus falusi
3: kaja? Mármint érted, úgy értem, hogyha például hazamész, akkor olyan jó kis töltött, olyan jó kis szalámival, tejföllel, kecsappal, oregánóval, sajttal, megtartott páncerotti. Most mi van?
2: Oké, de...
3: jogurttal.
2: Szerintem, most ezért szóljon a diplomatikum, mert most már szükségem van egy kis erősítést, de tényleg különben, mert megőrülök már ide Edinától.
3: Kőműves aktimelt iszik, valaki azt írta.
2: Micsoda?
3: Kőműves aktimelt iszik, nem is ittam még szerintem aktimelt amúgy.
2: Nem tudom, de szerintem ez valami átvágás. Na minden lényegtelen, szól a diplomatikumot a 91,5-ön.
3: Nagyon várjuk.
2: Ennyi? Ura. Hát jó, hogy...

0: Műsorajánló.
1: Pizzóna.
2: Pizzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pizzóna.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alapigazgatója. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Reje Ognjanovics. Az alapvezetője elmondta, azt szeretnék, hogy 85 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Reje Ognjanovics. Az alapvezetője elmondta, azt szeretnék, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára

0: nyeremény a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon. A Kite Kft. Jóboltából felajánlott John Deere traktort Zselimir Zsivkovics nyerte meg. A nyertes szelvényt az egyik látogató, a 4,5 éves Dingo húzta ki. A rendezvényen egyébként több mint 1200 kiállító vett részt a világ 40 országából. A május 16-án kezdődő kiállítás partner országa Csehország volt, ahonnan 12 cég érkezett és mutatta be termékeit.
1: Időjárás. Szabadkán és környékén napos időnk lesz, 25 fokos csúccsal.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszoba szalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: Közérdekű információ következik.
1: Rájöttem amúgy.
2: Na, mire jöttél rá?
1: Na, mondjad, mit szeretnél?
2: Akartam mondani, kérdezi, hogy hol vannak a rendőrök, Edina, de mire jöttél rá? Mesélj.
1: Hát arra, most reflektálnék erre a zenére. Hogy mindenki itt van, aki számít.
2: Ugye?
1: Csajok elkábítanak téged.
2: Ki, engem?
1: Igen.
2: Szoktak. Mi tagadás, szoktak. Ez egy ilyen történet, ez egy ilyen játék, mindig ezt mondom. Ha. Na de, hogy hol vannak a rendőrök, ez az igazi, amit meg kell tárgyalunk itt.
1: Igen.
2: A 95-ön.
1: Szabadkán, mégpedig a tűzoltóknál ott vannak a rend éberőrei.
2: Bizony, és miközben a határon alapvetően minden a rendben van, valami különösoknál fogva Horgocsi Röszke egy már 45 perces, nem tudjuk, hogy miért pont ez az egy, de csak ő, és visszafelé is, ez az érdekes, ez a nem megszokott, jaj, az ünnep miatt. Az ünnep miatt.
1: Hát hosszú hétvége lesz Magyarországon, igen.
2: Lehet, hogy ezért?
1: Vasárnap pünkösd, és utána hétfőn sem dolgoznak ott a boltok.
2: Ez ünnep Ausztriában is szerintem.
1: Uha. Mindenki
2: lehet,
1: is jön haza.
2: Írja Albert, a kelebi a 30 perc csupán. Szóval Röszkei Horgosé befelé, az 60 perces.
1: Még jó, hogy vonattal megyek a hétvégén, nem autóval.
2: Látod? Vonatozol egyet úgy? Úgy érzed, hogy erre van most szükséged?
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Békítő úton rendőrök, ezt írja nekem Albert.
1: Mit csinálsz? Békítő,
2: szerintem bekötő, nem?
1: Ja.
2: Milyen bekötő út? Hol van bekötő út? Ez mit jelent, Albert?
1: Hát a Tresnyváci bekötő, de biztos nem arra gondol.
2: Az, hogy Y.
1: Ja.
2: Sokat segítettem most, Albert.
1: Hát biztos ott kint, ott az
2: Kelebia felől.
1: Igen.
2: Aha, jó.
1: Igen.
2: Oké, bekötő út. Albert, az a baj, hogy annyi dolgozik Magyarországon, hogy jön nekünk ezek a magyar kifejezéseket, nem értjük mi ezt itt Vajdaságban, érted? Bekötő út, meg ilyen. Stószok, érted? Nem, nem, nem. Azt mondja, Kerülő út Szabadka körül.
1: Igen, na, hát
2: jó,
1: tudom,
2: így már
1: hát kezdjük. Ott hátul.
2: Így már, így már. Ami a határra viszi, jó, így már. Csak ott is rendőrök vannak. Jaj, viszont ami jó, hogy jó lesz az idő az elkövetkező pár napban. Már ma ilyen tényleg ilyen 20 fok körüli csúcs lesz, és akkor aztán pedig, sőt 25, bocsánat, és akkor így emelkedik, kedden állítólag 30 fok.
1: Ez igen, ezt így sikerült rendeznem. Az égiekkel.
2: Ugye, ha ezt te csináltad, akkor már hívlak máskor is különben.
1: Hogy így igaz. Dolgokat. Ne feledjétek az áramszünetet. Főleg ott, ahol már nincs áram. Nem.
2: Ezt meghagyom neked, meg meghagyom, hogy te mondd el a tavaszai takarítással.
1: Úristen!
2: Átadom neked.
1: Mekkora megtiszteltetés.
2: Ez elég nagy.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hálás vagyok.
2: Na gyere, lög.
1: Nem lesz már áram Ludason, Palicson, Szabadkán és Törökkanizsán. Hogy hol? Az megtalálható a panonertv.com-on. És hogy hol is lesznek a nagy hulladékgyűjtők? Hát Szabadkán, a vasutas településhelyi közösségében.
2: Ez így igaz.
1: Ez is megtalálható a Panonon.
2: Szóval hol? Ezek tudatában repülünk tovább a 91.5 hullámain.
3: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: ST Cable, csúcs technológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: Ó, és a végére, igen, itt vagyunk, megérkeztük, és Edina nagy feng shui ilyen rajongója, nem is tudtam ezt. Úgyhogy most a feng shui és a házszámokról fogunk beszélgetni. Melyik szám mit jelent?
2: Egyébként szerintem lehet, hogy van, aki követi azt, hogy milyen házszámba költözik.
1: Tud. Házba. Kerüljön, amibe kerül.
2: Igen.
1: Hiába van jó dél a hatos alatt, hogyha nekem a nyolcas kell.
2: Érdemes figyelni, mert ha nem, akkor lehet pakolni, délután is lehet költözni.
1: Baj van egy picikét azzal, hogy mit csináljunk akkor, hogyha valaki mondjuk ilyen dupla számba lakik. Én utána néztem, például, hogy 42 vagy 56 vagy valami.
2: Mint én.
1: Hát akkor az van, hogy igazából a elterjedtebb az, hogy akkor nézik a mondjuk a négyesnek is, meg a hatosnak is a jelentését. Egyesek szerint valahogy összeadják, és akkor azt nézik, de ez a ritkább. Úgyhogy mi nézzük inkább mind a kettő jelentését. Jó. Na és akkor kezdjünk, vágjunk bele, de hát akkor hogy indul ez a történet? Kezdjük a nullával.
2: Ja, hogy én kezdjem, ja.
1: Aha, persze.
2: Az a teljesség, és milyen jó ez. A kezdet és a vég szimbóluma, az újrakezdés és a tiszta lap. Kínaiul a nulla szó. Mit csinálsz? Hasonlóan hangzik, mint a jó. Ez igen. Ez jó. Ez tetszik.
1: Jó,
2: kár,
1: ez
2: nem
1: okay.
2: Nullába lakok.
1: Igen, nem. De különben nullás nincs is, maximum csak 10,
2: hát,
1: nem?
2: Hát igen, igen. De hát akkor nulla. Is gondolom azért van meg, hogy a nulla, mert hogyha benne van a 40, aha, vagy 50, igen. 100.
1: Egyes. Új kezdetek. Az egyes és semleges szám, így a jelentés, hogy gyakran a mellette lévő számoktól függ, az önállósággal és az előrehaladó energiával hozható összefüggésbe teszi hozzá a szakértő.
2: Feng shui szakértő.
1: Na most kettő.
2: A szeretet és az egyensúly, milyen szép. A kettő szó kínaiul hasonlíthat az, mivel a könnyedséggel. Az könnyedséggel, ez szép megfogalmazás volt így szakértői szemmel. A házszámban szereplő kettes gyakran a harmóniával és a támogató partnerségi energiával összefüggésben.
1: Uh-huh. Három, pozitív gondolkodás. A három általában pozitív szám és a növekedése és az új kezdetekkel hozható összefüggésben. Aztán majd a végén kibeszéljük, hogy mi hol lakunk.
2: Főként te, aki titokban él.
1: A legújabbat megmondom.
2: Jó.
1: Jó, okay.
2: A négyes a stabilitás. A négyes szám a stabilitással és az erős alapokkal van összefüggésben. A négy hasonlóan hangzik, mint a halál szó. Ezért gyakran kerülik a használatát.
1: Nem áll, négyes ilyen durva.
2: Halál és stabilitás, ez jól hangzik.
1: Az igen.
2: Stabil halál, köszönjük.
1: Ötös a változás, gyakran tartják kedvezőtlennek, mivel a kiejtése tagadással, egyes értelmezésekben pedig szomorúsága hozott összefüggésbe, de hát az ötös egyesek számára kevésbé szerencsés. Tehát 4-5, az nem túl jó eddig.
2: A hatos a pénzügyi vagyon.
1: Ha-ha, megérkeztünk.
2: Szóval hatosban laksz.
1: Nem, de laktam.
2: Ja. A hatos erős szám a feng shuiban, és gyakran a sikerrel és a zökkenőmentes előrehaladással hozzák összefüggésbe. A szerencsét, sőt a gazdagságot is elősegítheti. Több hatos, mint például 66, gyakran felerősíti ezt az energiát.
1: Kérdez, a 66 milyen kemény.
2: Költözök.
1: Nem, mindjárt. Különben ez egy érdekes
2: dolog. Pakolok.
1: Rá nem volt jó hatása. A hatos alatt voltam a legnyomorultabb különben. Tényleg, úgyhogy... Hát azt nem mondanám, hogy a pénzügyi vagyon ott nagyon gyaraporott, inkább csak tűnt el, de hát ez egy másik történet. Hetes spiritualitás. A hetes egy kétértelműbb szám. Bizonyos értelmezésekben a kiejtéssel, megtévesztéssel vagy árulással hozhat összefüggésbe. Ez egy olyan számnak tekinthető, amelyet ki kell egyensúlyozni. Ez egy nehéz dolog a hetes alatt lakni.
2: Írt közben valaki, hogy mi volt a hármas. A hármas a pozitív gondolkodás, egy pozitív szám is a növekedéssel, az új kezdetekkel hozható összefüggésbe.
1: Igen.
2: Na és jön a nyolcas, a jó lét. Az egyik legkedvezőbb szám, mivel kínaiul hasonlóan hangozhat, mint a gazdagsághoz vagy a jóléthez kapcsolódó szavak, tehát a nyolcas általában nagyszerű jelnek számít.
1: A nyolcas jó, és már csak a 9 van, hosszú élet. A 9-et gyakran a hosszú élettel és a befejezéssel hozzák összefüggésbe, ezért általában pozitív számnak tekintik. Na most!
2: Ez jó, mert én régen a 9-esbe laktam.
1: Igen?
2: Aha.
1: Na hát akkor nézzük sorba. Hogy nőttél fel? Hányasba?
2: Hát a 9.
1: Ja, a 9-esbe.
2: 9.
1: És most hanyasba vagy?
2: Most a 41-esbe, kérlek. Úgyhogy a 4-es volt a szerencsétlen.
1: Ja.
2: A halál meg a stabilitás. Ez az.
1: Hát
2: az 1-es, az 1-es meg az új kezdet. Szóval meghalok, stabilan halok meg, és aztán feltámadok és újra kezdem. És,
1: szóval...
2: És nagyon
1: szóval
2: jó.
1: Most a feng shui szerint ez nem a legjobb. De hát, na jó, van, nem baj, hát majd meglátjuk.
2: Figyelj, de ez jó. Stabilan meghalok, és utána visszajövök, hogy újra kezdjem az életemet.
1: Majd meglátjuk Edirában, mi lesz. Hát most valami új, lehet, hogy...
2: meglátjuk, hogy lesz már. Jövő héten vagy jövök, vagy sem.
1: Nem az, hogy nem direkt kell ezt nézni, lehet, hogy majd meg kell újulnod nagyon.
2: Lehet.
1: Elvárjuk, hogy majd miben, nem tudom. Na jó, elárulok, úgyse tudjátok, úgyhogy tök mindegy, elárulom. Én most egy egész nagy számba vagyok, jelen pillanatban. De elmondom, hogy hova készülök, ami mindjárt elkész. Jelen pillanatban én az 50-ben vagyok.
2: Ez igen.
1: Az 50 az a változás, tehát stim. A nulla pedig a teljesség. Szóval ez itt teljesen jó. És ebből megyek át a 32-be. Ami teljesen jogos, mert a 30, vagy a 3 az a pozitív gondolkodás, 2 pedig a szeretet és az egyensúly.
2: Ez igen.
1: Igen, úgy követ a feng shui, mint az állat, látod?
2: Hihetetlen.
1: Teljesen jó.
2: Basszus, én milyen szerencsétlen vagyok. De komolyan.
1: Csak egy kicsit újra kell kezdened, és akkor...
2: Nem mondtuk el azt, mert a legszerencsétlenebb a 4-es szám egyébként. Hát ezt mondtad
1: már.
2: Hát igen, de itt most így külön izé van. Ha egy házszám számjegyeit 4-re redukálhatjuk, az is bal szerencsésnek tekinthető. A 14-es szám különösen kedvezőtlennek számít, mivel a kiejtése hasonlíthat egy biztosan meg fogsz halni jelentésre.
1: Ugyan már.
2: Jó, Istenem, ez nagyon jó. Az olyan házszámokat, mint a 14, 114, 44 vagy 444 gyakran rendkívül kedvezőtlennek tekintik, mégsem érdemes dramatizálni. Egyetlen szám sem teszi automatikusan boldoggá vagy boldogtalanná az otthonunkat.
1: Na látod például.
2: Hát igen. Szóval...
1: Nekünk is tennünk kell érte azért. A 13 a legérdekesebb, ugye? Például Amerikában van egy ilyen 13 mánia, nincsenek 13-as számok.
2: Tényleg?
1: Nincs 13. emelet, úgy megy, hogy 10, 11, 12, 14 például.
2: De jó.
1: Meg lakásoknál se. Én különben annyira hülye vagyok, bevallom nektek őszintén, amikor ezt először olvastam, én meg voltam győződve, hogy az úgy működik, hogy építik az épületet, csak úgy megy, hogy 11, 12, 13 azt üresen hagyják, és én a 14. Mondtak, hogy nem te defektes, hanem hogy egyszerűen nincs az elnevezés, érted? Ja, mondom, igaz, így logikusabb, mint hogy kihagynának csak úgy egy emeletet, tudod?
2: Ja.
1: Mert miért? Hát ezen csak átmegyünk a liftel, mert nem kell. Szóval, és ez azért volt érdekes, mert a Brastyozóinak a régi lakása, az ő a 13-as alatt lakott. De azért jó el volt. Na most írják nekünk, bár van egy közérdekű információ, Adrianna írt nekünk, mit ír? Azt mondja, közérdekű info, nyílj meg Viber, hát hiába klikkelek, nem nyílik
2: Topolyán
1: meg.
2: Topolyán a Vasút utca kereszteződésén a rendőrök ellenőriznek és bírságolják a kétkerekű járművek vezetőit.
1: Igen, ez a legújabb, most a rendőrök bántják különben azokat, hogy gyalog mennek meg biciklivel, hihetetlen. Azért nagyon jó barátomat elküldték bíróságra biciklivel, azt mondja, hogy annyi mindent tett az életében, hogy pont ezért. Hát tényleg, hogy bármi másért jogosnak érezni, hogy elmenjen. Hogy
2: megbüntettek a rendőrök, hogy gyalogoltam.
1: Igen. Mennyire gáz ez már? Mi a bíróság a biciklivel? Hát rosszul hajtottam a biciklit. Jézus
2: igen,
1: Isten.
2: Igen.
1: De
2: jött még üzenet, Violetta is írta, jaj, kiesik a telefon a kezemből, itt megijedtem, hogy ők is a 4-esben laknak, úgyhogy hát igen, stabilan halunk meg. Na, hát ez jó, nem? Tiszta
1: azt
2: szerencsétlen.
1: Azt mondja, számisztikában össze kell adni a számokat, úgyhogy 41 az 4 plusz 1 az 5. Azt hiszem feng shui-ban is összeadjuk, ha jól tudom, és az éles számok 1, 4, 7 negatívabb. 3, 5, 6, 8, 9 nincs benne.
2: Tehát akkor várjál, most akkor össze kell adnom?
1: Nem, nézd, én utána néztem különben, mielőtt elkezdtünk erről beszélgetni, és akkor az volt, hogy általában, én olyan leírásokat találtam, hogy általában nézik a kettőnek a jelentését, ritkább az, hogy összeadják. És mivel úgy találtam, hogy a leírás az, hogy ritkább, ezért mi most nem összeadtuk, hanem néztük mind a kettő jelentést. Össze is lehet adni, azt is eljátszhatjuk különben.
2: Hát akkor várjál, most csak az ötösben, akkor változok. De jó.
1: Hát vagy újra kezdesz, vagy változod. Hát valami nem stimmel, az biztos. Tehát most ezzel az Edinával valami nem teljes az Edina.
2: Teljesen sokba estem, képzeld.
1: Valami kell. Érzed? Jó, mert nem kell, hogy beszél a rádióba, de hogy így úgy látszik az energiák.
2: Várjál, most hova kell költöznöm? 6-osba pénzügyi vagyonba kell költöznöm.
1: Tipikus nő,
2: most már így fogok keresni. 6-osba fogok menni. Vagy a 66 felerősíti az energiát, megyek. Erre most gondolkozok, hogy a több házban van 66-os lakás. Kérdezném, hogy szabad-e esetleg?
1: Átköltözöl a 60. 66 azért az kemény.
2: Nincs, mondja Dávid, hogy nincs. Veszek az ajtómra egy 66-ost.
1: Jó, ez olyan, mintha nem tudom, eltakarni a problémát. Szűnyeg alá söpörjük a
2: De várjatok,
1: gondokat.
2: Hát nem mondtuk el a még lényegnek a lényegét.
1: Na mi a lényeg?
2: Hogyan javíthatunk a bal szerencsés számokon?
1: Na hogyan? Elköltözünk.
2: Egy egyszerű, de hatékony módja van, és egy megoldás. Kört rajzolunk a szám köré védelmet nyújtó szimbólumként. Tehát rajzolni kell egy kört. Egy kicsit macerás a megoldás, ha élő növényeket helyezünk a bejárati ajtó közelébe. Egy másik egyszerű trükk, ha egy kis tükröt akasztasz a házszámmal szemben, vagy a bejárati ajtóra.
1: Hogy szembe? Hogy?
2: Igen. Nem
1: tudom. A levegőre?
2: Nem tudom, mert a tükrök a negatív energiát tükrözik vissza. Az ajtó közelébe egy szerencsét hozó szimbólumot is akaszthatsz, például egy piros szallagot, vagy egy csengőt.
1: Na. Nekem képzeld el, úgy vettem meg az egyik ingatlant, hogy volt a bejárat fölött egy patkó, és ezt meghagytam.
2: Hát az jó, nem? Az szerencsét hoznak.
1: Hát igen, de kirak manapság már ilyet. Elég old school, de nekem így bejött. Ott hagytam.
2: De szerintem tök szép.
1: Én ilyet nem láttam sehol. Csak valami hülyén át, hogy fordítva át, mondtuk haverok, hogy ez nem így kell, hogy álljon. És akkor beállítottuk, hogy jó felé, álljon.
2: Igen, itt is van valami, hogy kell, hogy álljon a patkó, nem?
1: Hát azt mondom, hogy fölfelé, nem lefelé. Én azt mondom, hogy lefelé át, és mondom, hogy olyan fura. Lefelé kell, hogy álljon. Fölfelé. Nem tudom, valaki ezt nem tudom, hogy valaki, hogy kell, hogy álljon a patkó?
2: Én gondolkodok, hogy mi most lefelé raktuk, bakker.
1: Miért?
2: Hát,
1: lefelé menjen a szerencs, be az ajtó?
2: Basszus, várjunk, tényleg, ezt leorvosolni kell.
1: ChatGPT-t kérdezz meg rögtön, hogy kell, hogy álljon a patkó? De ezeket a hallgatók nem tudják, hát írjátok meg, biztos van valaki patkó szakértő. Andor például azt írja, hogy hello, 66-ban laktam. Cáfolom. Nem működött. Nem működött ez az őrült vagyon történet. Mondom, én 6-ban laktam, és csak ment el a pénz. Nagyon. Tehát, hogy nem volt jó. De a 6-os ez lehet, hogy bukta. Lehet, hogy ez a 6-os nem hozza meg különben az anyagi gazdagságot úgy, ahogy mondják.
2: Na, ja, megkérdeztem a főnököt.
1: De hát nem mindegy, hogy kinek hozza. Végül is, ha úgy nézzük, akkor a másik fél viszont jelentősen gyarapodott vagyoddal. Úgyhogy ilyen szempont jó a 6-os mégis. Igen?
2: Hogyha fölfelé áll, tehát U-alakban, ez a legelterjedtebb, úgy tartják, hogy így összegyűjti és bent tartja a szerencsét. Ha lefelé áll, egy másik hagyomány szerint így a szerencse ráömlik a belépőkre, vagy áldást szór a házra.
1: Ja, jó. Nekem jó az, akkor nekem csak gyűjtse be, az hagyja.
2: Hú, hát akkor én hazamegyek, gyorsan megcserélem.
1: Miért te most lefelé, te most mindenkire hát szórod most... a...
2: Hát te igen.
1: Ha még kicsit alállok
2: mindenki
1: én
2: jól jár, csak én nem.
1: Igen. Kicsit alállok én is, tudom, hogy meglubickolok benne, tudom, mint a kiskacsák a vízbe.
2: Úristen, hát ezért vagyok ilyen szerencsétlen, mert lefelé áll a patkó.
1: Miért lennél szerencsétlen?
2: A falon.
1: Mert lefelé áll. Nézd a mai napot is, milyen szép. Fölkeltél.
2: Hát nagyon csőbe húztatok műsor alatt.
1: Eljöttél velem, műsort vezetsz, folyamatosan bajba kevered magad ma. Hát, ez a mai, ez egy jó műsor.
2: Pontosan kimondtad tetszik a szerencsétlenségemet.
1: Tihi azt mondja, elméletek felfelé kell állni a patkónak, mert ha lefelé áll, akkor kiesik a szerencse belőle, ő azt mondja. Hát igen, ráesik a többiekre. Kész. Szóval te meg szándékosan megfordítottad lefelé.
2: Én elmegyek, hol volt az a lakásod? Lefelé fordítom, ott alá állok.
1: Hát ne, hát az a negyere.
2: Mi az, hogy ott a negyere? Milyen szemtelen vagy velem.
1: Miért? Akarsz jönni?
2: Menjek takarítani. Majd,
1: én ilyet nem mondtam soha.
2: Hazudj.
1: Te tényleg rossz vagy. Sziasztok, végre a kedvenc reggelisem a reggelivel. A kolbászos téma megvolt?
2: Nem, mindig nem, visszatérő.
1: Nem, de kicsikét azért volt itt kolbász is, meg minden, amit akartok, egy ilyen pillanatokra azért eljött.
2: Kolbászda a pannon reggeliben.
1: Hát hallod, elég.
2: Képzeld el egy ilyen óra.
1: Kolbász show. Kéne neked egy külön műsor. Kolbász show. Eléggé menne, szerintem.
2: Kézzed is, hogy kóstolgatnák a kolbászokat.
1: Ez elég érdekes. Igen, így.
2: De most hát, már megint mi rosszat mondtam ezzel.
1: Micsoda?
2: Mi?
1: Azt mondja nekem a Dávid a fülemre, már csak 4 percet bír ki, Zeci. Már csak 4 percet.
2: Én felkelek, és kivagyek itt az ajtón. De fogadjunk, éhes vagy, Dávid, mi?
1: De miért?
2: Fogadjunk, éhes vagy. Ja nem, betoltad a jó kis burkidat.
1: Még burekot evett?
2: Hát persze.
1: Vagy bureket? Van egy burekot, majdnem azt mondom, osztály, igen, burekot, csak a magyar helyesírás szerint bureket, csak mi nem azt mondjuk, hanem mi azt mondjuk, burekot.
2: Hát igen.
1: Vannak ilyen érdekességek, például mi mondjuk azt, hogy nyillal, mikor a nyelvt azért nyillel kéne, hogy legyen meg. De miért most nem
2: Jézusom.
1: Megy
2: elményben.
1: Na, de a lényeg az, hogy van egy kollégánk, aki minden reggel, ez előbb, amit mondta, ezzel lehet gondolkozni egész nap különben. A másik viszont, hogy van egy kollégánk, aki annyira vékony, hogy olyan nincs a földön. Ilyen nagyon vékony, olyan vékony, mint a nem normális. Bármikor, amikor látom, ennél mindig burekot eszik. Azt például, hogy csinálja? Az ő teste lehet, hogy ilyen kazán. Bekapja neki a kaját, és így elég benne, bármit, amit megeszik. Eltűnik.
2: Az vagy, amikor mindig kísértésbe eszek, igen.
1: Miért?
2: Mert otthon vár a finom kis ételem, amit
1: elkészítettem. De mindig...
2: És ilyenkor múltkor is beszéltünk veled a burekról, és hazafelé vettem egy pizzás burekot, és most annyira rossz vagy.
1: Miért?
2: Mert most megint úgy elkezd egy kísértésbe esni.
1: Jó, de kísértésnek nem kell mindig engedni. Te ilyen vagy? Mindenhol szoktam. Mindenek engedsz?
2: Nem, csak úgy.
1: Azért nem, csak megvan, hogy kivel és mikor, ugye? Ezt már megtanultuk a mai nap folyamán.
2: Nem.
1: Halál, gyerekek, podcast, ma okvetlen menjetek fel a platformok, és hallgassátok meg, hogy kora délután ki fogom vágni, és felteszem ezt, amikor arról beszélgetünk, hogy milyen sidekicknek lenni 2026-ban. Haláli.
2: Behúztál haláli. A csőbe, és most... hibás vagy. És igen. Most hoznod kell nekem egy ajándékot, hogy ne haragudjak.
1: Jó, akkor lehet, hogy mégis egy elked gyere hozzá, és akkor megoldjuk.
2: Takarítani?
1: Megoldjuk, hogy ne legyél.
2: Ja, Istenem.
1: Bánatos vagy? Nem is tudom, mi vagy. Na mindegy, úgyhogy egy ilyen történet. Mennyi kell még kibírnozni meg? Egy perc?
2: Még van egy perc. Kettő.
1: És akkor utána már tényleg, utána már búcsú van. Na mindegy különben, úgyhogy de tényleg péntek van, őrület. Túl vagyunk ezen a héten. Én nem hiszem el különben tényleg ezt, hogy majd hétfőn beszámolunk erről, de megmásztam ezt a tornyot, ez őrület, és az a szörnyű, hogy tudom mi volt? Szörnyű, mert a városháza, én azt hittem, hogy ilyen, hát azért magas, de nem annyira, mert kapaszkodj, múltkor, amikor ilyen sokba voltam, az Olaszországban volt Lukkába. Egy 80 méter magas ilyen tornyot másztunk meg, felmentünk a tetejére, különleges, hogy fák vannak a tetején, meg nagyon szép. Felmentünk, és rettentő rosszul voltam. Nem bírom a magasságot, csak időnként megpróbálom legyőzni. Felmentem rosszul, lettem elég jó, mondom, hogy visszamegyek, mondom a tesómnak, mondom, valahogy lemásztok, valahogy lemásztok, és mondom, fú, nem jó. Megint utána a tesómmal csináltam egy olyat, hogy a Práterben felültem egy arra, hogy egy ilyen toronyba így felhúznak ilyen 90 méter magasra. Jó. És utána így lezuhansz az egésztől, ott is majdnem elpusztultam
2: az
1: különben. Úgyhogy elég durva volt, nem az volt az első gondolatom, jó, de jó, menjünk még egyet, hanem úgy, hogy Jézus, majdnem elpusztultam konkrétan. És akkor most pedig a lányok rávették tanap, hogy menjek fel a toronyba, és felmentem a toronyba, felén én megakadtam, ezt majd Anett biztos elmesél az ő oldalát, mert mondta különben, hogyha most megállsz, és nem jössz föl, csak én mondok, azt, hogy én a reggelibe szét foglak szedni örökké. Hát, ha most nem jössz velünk tovább, kinyírlak. Fölmentem, és érdekes, én a legszörnyűbb részt én nyugodtam meg. Volt egy moment, hogy a gyerek úgy vert a szívem, de jó, ezt már hétfőn elmesél. Fölértem, én csigalépcsőnél már megnyugodtam, és az az érdekes az egészben, hogy végül is, hogy oké, megérte abszolút. Lefelé nekem nem volt olyan szörnyű, azt hiszem, lefelé rosszabb lesz. De utána néztük meg, hogy oké, hogy maga a torony az hány méter magas.
2: Mennyi?
1: Különben. De hát különben itt van a telefonomban, mindjárt megnyitom. De hogy úgyhogy el fogom neked tudni mondani, de az a szörnyű az egészben, hogy a kilátó, maga a kilátó, pacos, az csak 45 méter. Hát azért az tényleg szégyen lett volna, hogyha 45 méternél föladom azért, basszus. Mármint, hogyha 45-öt sem mentem volna föl, őrület.
2: Úgyhogy itt van. Olyan jó vagy, hogy megcsinálsz.
1: Na nézzük, 76 méter a torony, és 45,5 méter magasságban van ez a kilátó, és összesen 260 lépcső. Nem a világ vége. Úgyhogy ilyen van.
2: Szép a kilátásod. Én nem voltam még, csak így fotókon, videókon láttam. Uh-huh. Úgyhogy szép.
1: Tudod, mi a legérdekesebb?
2: Nem.
1: Az egyik az, hogy Szabadka milyen pici.
2: Igen.
1: Brutálisan túllátsz a határain. Tehát nagyon. A palicsot látod simán, meg minden. Nagyon picike, és a másik viszont, ami pedig nagyon szívet melengető, amit én mindig is sejtettem, vagy tudtam.
2: Hogy
1: ez a város.
2: Az otthonomat.
1: Nem, hanem az a város. Hát igen. Nagyon rossz vagy. És akkor utána pedig az van, hogy amit mindig is tudtam, hogy borzasztóan zöld az egész város. Az utcák fentről különben olyan úgy néznek ki, mint a zöld sávok. Ez azt jelenti, hogy rengeteg a fa.
2: Ez jó.
1: Gyönyörű.
2: Én mindig szerettem hazamenni az utcámba, Oromra, mert ott mindig olyan szépen gondozták az emberek az utcákat. Uh-huh. És akkor olyan szép zöld volt, lenyírva a füvek, főleg amikor virágoztak a fák, olyan kis szép kis takaros.
1: Úgyhogy tényleg, hogy ez abszolút megható volt, nagyon szép. Na mindegy. 9:47 perc van, akivel itt voltam a mai napon, az nem más, mint ez a végtelenül roscsont, aki nem más, mint Edina.
2: És szörnyen, mindig fantasztikus, mindig kedves, sohasem csőbehúzó.
1: Csak néha.
2: Zvekán Péter.
1: Igen, és itt volt még nem más, mint nagyhíresi Dávid is, aki általában csak ül, és mobilozik, de ma még ő is felkapta fejét, és még ő is őszintén röhögött, úgyhogy
2: igen,
1: ez a mai tényleg,
2: is, igen,
1: ez a mai tényleg nem volt semmi. Azt mondja, de így kell felvenni az álló vizet, csak kolbászt kell említeni Edinának, rögtön megindul, pám, írja nekünk Dani. Hát igen, azt mondja, Zeci, megcsináltad, kibírtad, utaljuk a plusz 20%-ot, írják nekem, úgyhogy ennyi.
2: Nekem ebben mennyi a jutalék?
1: Megbeszéljük a patkó alatt. A lényeg az,
2: hogy... És jövünk jövő héten is.
1: Jövünk, én nem láttam jövünk. Azt még, tényleg?
2: Én mindig felkészülök.
1: 9:48 perc van, gyönyörű csodálatos hétvégét mindenkinek. Jövő héten találkozunk.
2: Ciao, ciao. Sziasztok. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,6.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
11: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdaság eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os emelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően az új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenovics. Az alapvezetője elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić, köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerni a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. A lista nyerni a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, kirendelkezik többséggel, és az valós

0: Magyarország hozzájusson a több mint 10 milliárd eurós forrásokhoz. A migráció ügyében kijelentette, Magyarország továbbra sem támogatja a kötelező menekültelosztást, inkább a külső határok védelmét erősíteni. Holttestet találtak egy hordóba rejtve India község területén. A maradványok annak az AN monogrammal azonosított férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábban szenyakéterem lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették. A nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberölés gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veselin Milicsit, a Belgrád korábbi rendőrfőnökét is. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanúkat, vagy újabb bűncselekményt követhet el. Mi történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Ma este mutatják be Gogol a köpenyek című művét a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. Kokán Mladenovic rendező Góli Kornélia átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen, hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. A rendező azt mondja, hogy az előadás az engedelmesekről szól, a rendszer szeretőkről, azokról, akik hallgatnak, végrehajtanak, alkalmazkodnak és túlélnek. Az előadást a bemutatót követően legközelebb május 24-én láthatja ismét a közönség. Ünnepi műsorral nyitották meg a szakkör kiállítás kapuit Horgoson csütörtökön este. Közel 200 dísz és egyéb tárgyat lehet megtekinteni a helyi művelődési házban. Az alkotásokat a 2025-26-os évadban készítették a szakkör tagjai. A kiállítás Sutus Áron nyitotta meg. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke kiemelte, a legjobbkor érkeztek meg a térségbe a szakköri foglalkozások, ugyanis a koronavírus ideje után ezzel újraélett a közösség, ami a hagyományos műfajokat illeti. A kiállítások következő 3 hétben mindenki számára megtekinthető a helyi művelődési házban.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fokot mérnek, változó felhőzet melletti sok napsütésben lesz ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
1: Reklám.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150.

0: 150, 150.
1: Nem Kínában készült.
2: Xie xie da jia de shou ting.
3: 100%-ban vajdasági. Panorama.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, 10 óra 17 perc van, csodálatos pénteki napsütésesre napra ébredhettünk ma, hát jó meleg van kint, azt kell mondani, úgyhogy elég csak egy rövidújú, vagy egy vékonyabb póló, esetleg mellény a fázusabbaknak, de hát szerintem a mai nap folyamán nem kell még a mellény sem. Na hát, kezdődik a Pannonpresszó, és el is mondom, hogy mivel készültem nektek a mai napra. Rögtön az első órában egy zenekart mutatunk majd be, megismerhetitek a szegedi Imago Mundit, ők egész Szegedről érkeznek ide hozzánk. Beszélgetünk velük arról, hogy hogyan is alakultak, milyen műfajt képviselnek, illetve hogy mik voltak eddig, mit történtek velük 2026-ban, és mi mindenre lehet számítani még tőlük ebben az évben, tehát őket ismerhetitek meg itt az első órában. Nagy Gergelyt is megismerhetitek, aki bezsebelte az első helyet az első Vajdasági Humorfesztiválon. Vele egy kolléganőnk, Mecserik Anita készített egy beszélgetést, ezt hallhatjátok majd a mai nap folyamán, és hát péntek van, és csendháborítás interjú nélkül sem maradtok itt a Pannonpresszóban. Úgyhogy ez is lesz majd a mai nap folyamán, és érdemes lesz követni a Facebook oldalunkat, ugyanis egy nyereményjátékkal is készültem nektek, úgyhogy kövessetek be minket a Facebookon is, és nyerhettek. Azt, hogy mit, azt majd megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Emellett természetesen lesz még időjárás, sok-sok programajánló, érdekesség, aktuális hírek, időjárás, minden, ami a Pannonpresszóban lenni szokott. Tartsatok velünk egészen 14 óráig, aki itt van ma veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és én a mikrofonnál Balogh Sára.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Programajánló.
8: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
9: Média támogató a Pannon RTV.
7: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó.
1: Ahogy azt említettem korábban, megismerhetitek itt a Pannon Presszóban a szegedi Imago Mundi zenekart. Két tagját köszönthetem itt a stúdióban, Nagy Bencét és Kaiser Péter. Sziasztok, fiúk!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Hát ismerjen benneteket meg egy kicsit a vajdasági közönség is. Meséltek nekünk a kezdetekről, mikor is alakult az Imago Mundi zenekar?
2: Hát maga a projekt az lassan két éve, vagyis már több mint két éve, 2023 novemberében indult el ezen a néven, viszont a mostani fölállásában, tehát maga a zenekar, meg a mostani zenék az egy éves körülbelül, tehát az egy 25 júniusi zenekarról beszélhetünk, és ekkor került ki az első olyan zene, ami az igazi Imago Mundi világot testesíti meg.
1: És milyen világot testesít meg ez a felállásotok?
4: Hát ez sokkal szerintem inkább az ilyen energikusabb indie-pop irányba szeretnénk vinni ezt az egészet.
1: Milyen az együttműködés, hogyan létezik a zenekarotok?
2: Hát az egész munka folyamat az körülbelül úgy néz ki egyébként, hogy én egy nagyon magamba fordulós munka folyamatot csinálok, tehát én otthon dolgozom főleg, saját szobámba, saját home stúdiómba készülnek a zenék, és ezek a zenék, amikor úgy vagyok vele, hogy van rajta szöveg, tehát úgy nagyjából egy hallgatható demóvá válik, akkor van az a pillanat, hogy én ezt leviszem a zenekarnak a terembe, és akkor mindenki egy kicsit magáévá teszi, magáévá formálja magát a dalt, ez a témákat, hogy játsszuk el, hogy építjük fel, hogy szólal meg igazán ez élőbe, és akkor itt jönnek be a többieknek a hangszeres tudása, az egész így áll össze végül is egy egészé.
1: Hogyan születnek egyébként meg benned, Peti, ezek a szövegek, vagy maga a koncepció, hogy hogyan nézzen ki majd egy dal?
2: Ezt egyébként mindig nagyon nehéz nekem megfogalmazni, mert hogy tök más, hogy minden egyes dal máshogy születik meg, meg máshogy készül el. De mindegyik úgy indul, hogy én otthon vagyok, és akkor van valamilyen érzelmi kontextus, amiben én elkezdek dolgozni, de ez mindig a helyzet adja, és sose tudom előre, hogy ma például éppen milyen zene lesz, egyáltalán lesz-e zene. Van nagyon sokszor olyan nap, amikor akarnék dolgozni, de viszont nem jön semmi. Van, amikor meg így egyszerűen tényleg egy ilyen 20 perc, fél óra alatt megszületik egy egész zene, tehát ez mindig tök más, és sose tudja előre megmondani az ember, hogy akkor ma fogok írni zenét. Azt viszont lehet érezni, hogy mondjuk sok inspirációval töltöttem fel valamikor, valamilyen eseményen, és akkor úgy jobban benne vagyok a zeneírásban, de ez egy nagy munkafolyamat igazából, szóval mindig más.
1: És a zenekarnak mennyi beleszólása van a Peti elképzeléseibe?
4: Hát ez nálunk is kicsit ilyen lutri, amikor megérkezik a csoportba egy demo, hogy aznap épp milyen hangulata van a Petinek, mindig izgalmasan várjuk. Hál' Istennek amúgy szabad kezet kapunk, így egyenként a saját hangszerünkön. Van a Petinek egy elképzelt világ, amit szeretne képviselni az adott dalon keresztül, de hogy azt mi hogyan tesszük egészé a hangszerelés folyamán, az abszolút ránk van bízva, szerencsére.
1: Ugye most ti ketten vagytok, Peti és Bence, de azért még van két zenekartag, szintén egy Bence, egy másik Bence és Döme, hogyha jól tudom. Kinek mi a feladata a zenekarban?
2: Hát a Döme, ő a mi dobosunk, ő egy borzasztó ügyes zenész, tehát ő egy elképesztő, nagyon, nagyon ért a zenéhez, nagyon érti a zenéket, nagyon átéli, és ő így az energiákat, tehát nagyon fontos egyébként a dalokban, hogy az energiák hogy követik egymást, tehát van, amikor ugye borzasztóan leül, van, amikor direktül, de nagyon, nagyon érezni kell ezeket, és a Döme szerintem egyébként nagyon érzi, és a saját hangszerén ezért nagyon tudja építeni az ezeket a dolgokat, meg az oldásokat nagyon ügyesen csinálja. A Bence, ő pedig egy borzasztó kreatív.
4: De nagyon kreatív.
2: Tényleg. Rendkívül. És mindenben nagyon kreatív, úgyhogy neki rengeteg sok ötlete van, nagyon ki is mondja ezeket az ötleteket, úgyhogy vannak olyan ötletek, amikkel rögtön mindenki egyetért van, amikor egy kicsit meg kell harcolni, de ez így van rendjén szerintem.
1: És Bence?
4: Hát én ilyen csendes társ vagyok általában a háttérben. Igyekszem mindenkinek segíteni, ahol kell, anélkül, hogy felkavarnám az állóvizet olykor.
1: És hát sok minden történt veletek ez a röpke egy év alatt igazából. Sok-sok koncertetek volt. Merre jártatok eddig?
2: Hát az évet igazából rögtön úgy kezdtük, hogy, hogy az arénába a Bayerex előtt felléphettünk. Őtől érkezett egy megkeresés még októberben, és tulajdonképpen az egész januárnak az egyik felét ezzel töltöttük, hogy erre készültünk fel. Tehát egy egész erős kezdése volt a 26-os évnek, de felléptünk most legutóbb a Budapest Parkba is, az Ivan in the Parazol előtt, úgyhogy most az volt az egyik legutóbbi koncertünk, illetve most, ami tényleg legutóbbi volt, az Debrecenben volt a Honey Beast előtt, úgyhogy egyébként tök jó kis helyszíneket jártunk be eddig, de még az évben azért van egy jó pár helyszín, amit azért meg fogunk látogatni, úgyhogy azokat is nagyon várjuk.
1: Önálló koncertek már voltak eddig?
4: Hát önálló koncertekben még annyira nem gondolkoztunk így zenekar és menedzsment szinten, még azért a közösségépítés nálunk a prioritás abszolút.
1: De hát úgy gondolom, hogy egy Bayerex előtt fellépni, és főleg, hogy ő keresett meg benneteket, azért ez nagy szó és elismerés.
4: Jó irányba haradunk.
1: Abszolút. Így van, így van. Mit is kérdezzek, még olyan zavarba vagyok, mert látni szoktam a koncert felvételeket, ugye itt-ott TikTokon, Instagramon, és ott elég felszabadultak vagytok. Milyenek vagytok ti még egyébként a színpadon?
2: Hát egyébként érdekes, tehát nekünk is a színpadkép az egy nagyon tudatos dolog, amin mi nagyon dolgozunk, hogy hogyan nézünk ki a színpadon, úgyhogy az most is formálódik. Szerintem, ahol most tartunk jelenleg, az egy nagyon, nagyon összerakott színpadkép ahhoz képest, a zenekar jelenlegi állapotához képest, de mindig vannak ötletek, hogy hogyan tudnánk ezen javítani. Alapvetően egyébként én nem vagyok az a túl sokat mozgó típus a színpadon. Ugye én gitárra a kezembe játszok, és igazából az összes zenébe gitározok. Tehát jelenleg van egy olyan tervünk majd, hogy a Bence, a szólógitáros Bencénk, ő fog egy nagyobb mozgásteret kapni majd. A többiek meg szépen mosolyognak és játszanak a színpadon.
1: Milyen egyébként ilyen nagy színpadon játszani?
4: Félelmetes. Elsőre tényleg, hogyha az ember először lát egy nagy színpadot belülről, az először félelmetes tud lenni, de hát igazából ugyanúgy kell hozzáállni, mint bármelyik iskolai számonkéréshez, hogy sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja igazából.
1: És a közönség hogy fogad benneteket? Ugye ti, mint előzenekar szoktatok fellépni, de hát azért nyilván vannak már emberek a közönség soraiban, hogy fogadják a ti zenéteket?
2: Hát azért elmondhatni szerintem egyébként minden helyszínen buli sikerétől függetlenül egyébként szokták élvezni a koncertet többen is. Nyilván ez benne van az összes buliból, hogy van, amelyik sokkal jobban sikerül, van, amelyik sokkal kevésbé sikerül jobban. Sok mindentől is függ, de általában nyilván ugyanúgy zenélünk, és tényleg, tehát nekünk most a legfontosabb az, hogy minél több helyre el tudjuk vinni a zenénket, minél több emberrel megismertethessük azt, és hogy erre igazából az összes ilyen lehetőséget megpróbáljuk megragadni.
1: Melyik egyébként a jobb, amikor egy ilyen zártabb téren vagytok, kisebb közönséggel, vagy mondjuk a Budapest Park, vagy az arénában, melyiket élveztétek ti jobban személy szerint?
4: Hát a hangulat szempontjában én abszolút az ilyen kis venue-kat mondanám. A lemezbemutató koncertünk Budapesten a Központban volt, és nagyon rég tapasztaltam ilyen hangulatot, ilyen kis közösségben, vagy ilyen kis térségben, az nagyon-nagyon jól sikerült. Az ilyen nagy tereknek is megvan a maga előnye. Nagyon jól néz ki, amikor végignézel a horizonton, és nagyon-nagyon sok embernek tudod játszani a zenédet. Viszont úgy sokkal nehezebb szerintem így közel húzni őket magunkhoz. Én abszolút ilyen kis térpárti vagyok.
2: Hát igen, mert egyébként ugye nagyon függ attól, hogy a tömeg is azért viszi magát. Tehát hogyha egy kisebb térben vannak, akkor nyilván kevesebb ember is tud tudja áthozni azt az energiát az egész tömegbe, hogy ott egy nagy buli lehessen, viszont ez minél nagyobb a tömeg, annál nehezebb. Volt, tehát ez egyébként a Budapest Parkos koncertünk, ez egy jó példa volt arra, hogy egyébként egy ekkora nagy tömeg is, hogyha az előzenekar és a főzenekarnak a célközönség az nagyjából ugyanaz, akkor egy tök jó bulit lehet csinálni. Szóval nekünk a Budapest Parkos koncertünk is egy, ahhoz képest, hogy rengetegen voltak, tök jó koncert nagyon volt.
1: Hol láthat benneteket a közönség legközelebb?
2: Hát most Szegeden leszünk május 29-én a Borfest, vagy Bornapokon, aztán május 30-án pedig Budapesten leszünk, majd aztán nem is tudom.
4: Az baj, nem tudom, hogy mi az, amiről lehet így előre.
2: Azok fixen lehetnek.
4: Igen.
1: Jó, hát ez a kettő, május 29-én.
4: A szezont, azt nagyon várjuk.
2: Igen.
1: Tényleg is elindul a fesztivál szezon, merre fesztiváloztok?
4: Hát a kötelező Fishing on Orfű, azt nagyon várjuk így zenekar szinten, azt nagyon szerettük volna régóta. Amúgy a legtöbb ilyen kisebb-nagyobb fesztiválon meg fogunk fordulni a nyáron, úgyhogy minden hallgatónak üzenjük, hogy kísérjen el minket.
1: Így van. És hát meg is hallgatunk tőletek egy zeneszámot, de még mielőtt ezt elindítanánk, meséljetek nekünk a létrejöttéről, miről szól igazából, mit szeretnétek ezzel üzenni?
2: Hát ez a dal egyébként utolsónak került rá az albumra, tehát hogy tényleg a leadás előtt egy két héttel körülbelül volt az, hogy megíródott, és akkor mondtam, hogy hú, hát hogyha van idő, akkor ezt tegyük már még rá, és egyébként jó ötletnek bizonyosult, mert hogy végül is ez lett a kiemelt dalunk az albumról, és egyébként ezt szeretik az egyik legjobban, szóval mindenképp örülök neki, hogy ezt rátettük végül.
4: Meghódította a social médiát, hála Istennek.
1: Így van, és hát hallgassuk is meg akkor Imago Mundi-tól az Estelente című dalt.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
7: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
8: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdás szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik. Sikeres eladás, esetleges államos vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság, a szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbanás történt a MOL petrolkémiai ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Kapitány István, a Magyar Energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat. Miközben a kukorica és a szója visszaszorult, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedés

0: a tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj eléri a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenovics. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Holttestet találtak egy hordóba rejtve India község területén. A maradványok annak a férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábbi szenyaki éttermi lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették, a nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberölés gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veszelin Milicset, Belgrád korábbi rendőr főnökét. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanukat, vagy újabb bűncselekményt követhet el. Mi történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Ma este mutatják be Gogol a Köpönyek című művét a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. Kokán Mladenovics rendező Góli Kornélia átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen. Hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. A rendező azt mondja, hogy az előadás az engedelmesekről szól, a rendszer szeretőkről, azokról, akik hallgatnak, végrehajtanak, alkalmazkodnak és túlélnek. Az előadást a bemutatót követően legközelebb május 24-én láthatja ismét a közönség.
1: Időjárás.
0: Változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
1: Reklám.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Péntek lévén csendháborítás interjú is szokott lenni itt a Pannon Presszóban, hát ez ma sem marad el, úgyhogy a következő percekben Szlacki Csilla interjúját hallhatjátok a mai csendháborítás vendégével.
1: Mai műsor vendége egy magyarországi DJ és producer, Német Kálmán, művész nevén Omikron. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözöllek én is, és a hallgatókat is nagy szeretettel.
1: Nos, hát akkor mesélj arról, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
2: Hát ez egy hosszú történet. Már azelőtt elkezdődött, mielőtt megszülettem volna, mert édesapámnak az volt a happy-e, ő nagy zeneőrült volt, és amikor édesanyám áldott állapotban volt velem, akkor gyakorta helyezte a fejhallgatót az ő hasára. Úgyhogy én már azelőtt zenét hallgattam, mielőtt megszülettem volna, és az egész életemet végig kíséri a zene, de konkrétan ilyen 9 éves lehettem, amikor megkaptam az első ilyen piacos szintetizátort, amin elkezdtem konkrétan zenét írni. Aztán a 90-es évek közepén, hát azelőtt is játszogattam már, nagyon szerettem a videójátékokat, a zene mellett a másik nagy hobbim a videójátékozás, és a 90-es évek közepén ugye lett aztán PlayStationünk, és azon is megjelent egy-két zeneszerkesztő program, azon is elkezdtem zenéket írni, vagy 3 kazettányi zenét írtam ezeken a programokon. Aztán a 90-es évek vége fele egyre inkább bejött nekem ez a technózene, nyilván akkor még a mainstream-ebb vonal, de egy akkori barátom, ismerősöm révén elkezdtem így az underground techno felől is kapni elég komoly inspirációkat, úgyhogy annyira megtetszett, hogy el is döntöttem, hogy szeretnék én ezzel foglalkozni. És így a 2000-es évek elején elkezdtem magamnak DJ-zgetni, meg közben kicsit szoftvereken és hardvereken is dolgoztam. És ugye itt az volt a lényeg, hogy én egy teljesen klasszikus proli családból jövök, tehát számomra ez, hogy nem kell a klasszikus értelembe vett normális életet éljek, és van egy opció arra egy ilyen varázsosabb élet felé, ez volt az legkomolyabb megerősítő dolog, ami talán mind a mai napig is hajt. Meg nyilván, amikor elkezdtem megmutatni a DJ dolgaimat, akkor jöttek ugye a bátorítások, meg az elismerések. Úgyhogy ez erősített meg.
1: És abban az időben milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak, adottak még?
2: 2000-es évek elején sikerült venni 2 ilyen szakadt lemezjátszót, meg egy sima kis keverőt, és akkor azon kezdtem el gyakorolni. Aztán néhány évre rá sikerült egy komolyabb 16 sávos keverőt, szempler, dobgépet, szintetizátort, effekteket, tehát egy ilyen hardveres live-ek cuccot összeszedni. Mindamellett ugye párhuzamosan PC-n is már tanulgattam egy barátom mellett, és aztán a 2000-es évek közepe környékén lett saját PC, amin szintén elindult a zenekészítés, és akkor mind a mai napig nagyjából ez, bár azóta sok minden már a konkrét birtokomból elkerült, tehát nincsenek lemezjátszóim, nincs hardveres eszközöm, konkrétan most egy laptopot használok mindenre. Úgyhogy az elmúlt évtizedek tudása az ilyen értelemben pótolja a technikai hiányokat.
1: És voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
2: 99 végén jártam először az I&I Recordsban, ez a Tilos Rádióhoz köthető lemezbolt volt, talán a 2000-es évek közepéig működött maximum, és ott olyan eladók voltak a boltban, akik egyébként Tilos Rádiós műsorkészítők, meg DJ-k, ilyen például Gaulamin, vagy Isu, ugye ő aztán később máshonnan is ismert lett, illetve Dávid, és akkor ők ajánlottak jobbnál jobb zenéket. Aztán 2001-ben egyszer Dávid felajánlotta, hogy a műsorába részt vehetnék, és aztán így 2001. augusztusától ezt a műsort át is adta nekem, úgyhogy akkor onnantól lett egy műsor a Tilos Rádióban, ami 2003-ban megszűnt, de 2020 novemberétől újraindult, és azóta is töretlenül csináljuk, mert 2022-től már több társam is került be a csapatba, úgyhogy most jelenleg 4-en vagyunk, ez a műsor egyébként az Electric Freak. Voltak még támogatók nyilván, de tényleg az elmúlt 25 év során annyi mindenki volt, és aztán annyi minden történt, hogy nem szívesen említenék meg senkit, mert ki tudja, sértődés, vagy egyéb dolgok lehetnek abból, hogy valakit megemlítek, vagy épp nem említek meg, úgyhogy ezt inkább hagynám. Végső soron, akinek a leghálásabb vagyok, így az elejétől fogva nyilván az édesanyám. Az végig az elejétől támogat.
1: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
2: Technóval kezdtem DJ-zni, de már az elején ugye olyan lemezeket is beajánlottak nekem, Gaula Mind meg Dávid leginkább, ami eleinte így a minimál irányba vitte jobban, meg aztán így a dabosabb, dabtechno világba vitte el. És aztán a komolyabb zeneírási készségeim is a dabtechno hangzásában kezdtek el megnyilvánulni 2010 környékén. Már azt mondhatom, hogy konkrét saját hangokkal dolgoztam, úgyhogy kb. Onnantól számítom az Omikron, akkor még Fater Omikronként, de a maga az Omikron projekt kezdetét is oda veszem. Ugye eleinte ez dub techno zene volt, aztán a 2010-es évek közepén egyre inkább elkezdtem érdeklődni a dub, reggae, stepper zenék iránt, illetőleg valami oknál fogva visszajött a tinédzser korom ilyen kedvenc hangzása, ez a hardcore, meg gabber típusú dolog, úgyhogy ezekben is próbálkoztam, meg írtam zenéket, és aztán így a 2010-es évek vége felé elkezdtem kicsit szűkösnek érezni ezt a 4/4-es dubtechno hangzást, visszanyitottam egy kicsit a filtereket, meg a hangzást a klasszikusabb house, trance és techno irányába. Már csak azért is, mert elejétől fogva nyilván a dubtechnóban így nagyon megtaláltam magam, meg úgymond a technikai alapok megszerzéséhez nagyon fontos volt, és talán számomra a legjobb, hogy úgymond a lélek is megmaradjon a technológia mellett a zenébe. Ugyanakkor kicsit többet is szerettem volna ennél, meg kevesebbet, mint amit a dubtechno jelent. Úgyhogy mind a mai napig ez van, hogy szeretek sokféle stílusjegyet ötvözni, meg beszűrni a zenébe így-úgy.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
5: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

11 óra 31 perc van, és rendőr, illetve határinfót hoztam nektek. Ami a határhelyzetet illeti, hát igazából arról tudok beszámolni, hogy se Magyarország irányából, se Szerbiából Magyarországra nincs 10-15 percet meghaladó várakozási idő. Erről szólnak az értesítések. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, korábbi info, de lehet, hogy még mindig ott vannak a Jovan Mikić utcán, itt Szabadkán, illetve a tűzoltó állomásnál is lehet velük találkozni, valamint a Tesla telepen, a Partizán bázisok utcában is letelepedtek, úgyhogy ott is találkozhattok velük, hogyha arra jártok. Hogyha pedig bennünket hallgattok és tapasztaltok még valami mást az utakon, illetve a határátkelő helyeken, akkor kértesítsetek bennünket, írjátok meg nekünk a 063 21 605-ös telefonszámra.

0: a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
6: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
5: Tényleg?
6: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
5: Akkor irány Móra-halom.
6: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
5: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Aki követi a Pannonpresso Facebook oldalát, az most észrevehette, hogy elindítottam a nyereményjátékunkat. Egy páros belépőt lehet nyerni a Kosztolányi Dezső Színház május 26-ai előadására, a Szépség meggyilkolása című előadásra. Hogy mit kell tenni? Hát megírni kommentben, hogy kivel néznéd meg ezt az előadást. A kommentekben a jelöléseket, illetve a hozzászólásokat 13:30-ig várjuk, ugyanis akkor fogjuk lezárni a nyereményjátékot, és akkor fogjuk kisorsolni a szerencsés nyertest. Tehát csekkoljátok a Pannonpresso oldalát, ott ugyanis elindult a nyereményjátékunk. Maradjatok velünk a folytatásban is, ugyanis délben jön a híradó, utána pedig Nagy Gergellyel hallhattok majd egy beszélgetést, aki az első Vajdasági Humorfesztiválnak az első helyezettje.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Hey.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Ma jár le a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló határidő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette. Várhatóan szeptember és november között tartanak parlamenti választásokat Szerbiában, és lezárult a nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken. Következnek a részletek. Ma jár le a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdás szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv létezik, sikeres eladás esetleg államosítás, vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság, a szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere. Tegnap zárult a 90 óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere. Tegnap zárult a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken. Idén több éves kihagyás.

0: A bácsföldvári Ambrus Zoltán gazda jószágállománya jelenleg mintegy 60 fejős tehénből áll. Több díjat is kapott az újvidéki mezőgazdasági kiállításon.
1: Hogyan kezdődött az egész? Hogyan emlékszik vissza?
2: Hát úgy kezdődött, hogy ebbe beleszülettünk. A szüleinknek is volt mindig 2-3-4 fejős tehén, és aztán ahogy külön váltunk, akkor mi elkezdtük nagyobbat csinálni, és akkor így juttunk el 60 számig.
1: Hol értékesíti a tejet?
2: Hát Zimléknek adjuk, tejgyárnak.
1: Gépesített a fejés, illetve kézzel?
2: Gépesítettük, igen. Fejőházzal fejünk, 2x4-es fejőházzal számítunk a robotot, majd amikor lesz lehetőség rá.
0: A bácsföldvári Varga Norbert 15 éve lipicáner lovakat tenyészt, főleg parádékon mutatják be őket.
1: Milyen díjat kaptak most?
3: Most a 7-től 10 éves kategóriában a második helyet kaptam.
1: Mit kell tudni erről?
3: Hát ez a ló nálunk van most már 8 éve, harmadike van a kiállításon, tavaly harmadik helyet kapta, az idén másodikat.
1: Honnan ered az ötlet, hogy lovakkal foglalkoznak?
3: Hát a tata 60. születésnapjára kapott egy lovat, és akkor onnan indult az egész. Aztán az egyik lónak köllött még egy, hogy párba legyenek, már nem maga, akkor lettek már csikók tovább, és aztán elszaporodott.
0: A mezőgazdasági minisztérium pavilonjában előadásokat, műhelymunkákat és kerekasztal beszélgetéseket tartottak a gazdák számára. Bemutatták a minisztérium pályázatait és intézkedéseit, amelyek arra szolgálnak, hogy a szerbiai gazdák versenyképesebbek legyenek. Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere. Az állattenyésztés a minden, amely nélkül nem tudunk meglenni. Nem tudjuk megőrizni azt a földet, amelyet őseink ránkhagytak, amit tovább kell adnunk az unokáinknak. Ha nem trágyázzuk a földet istálló trágyával, akkor nem tudjuk megőrizni magát a földet sem. Állandóan próbálják szétválasztani az állattenyésztést és a növénytermesztést, pedig ezek együtt járnak. Össze kell kapcsolódni, főleg amikor az állattenyésztésről van szó, mert ott van végtermék. Sokkal nagyobb a nyereség, sokkal nagyobb a hektáronkénti bevétel. Most is láthatjuk az állatokat, amelyeket hízdalnak. Ha lenne lehetőségünk arra, hogy ezeket az állatokat exportáljuk és eladjuk ezt a húst, akkor nem lenne problémánk az árakkal. Slobodan Cvetković, a kiállítás igazgatója szerint, ami a látogatottságot illeti, a vasárnapi esős időjárás ellenére is elégedettek, hiszen 6 nap alatt közel 120 ezeren tekintették meg a rendezvényt. Ahogy a kiállítóktól hallottuk, komoly üzleteket kötöttek. Egyes statisztikák szerint a vásárlások több mint 50%-a impulzív vásárlás volt. Ez azt jelenti, hogy az emberek a helyszínen döntötték el, hogy mit szeretnének, milyen gépeket szeretnének vásárolni. A vásárlás körülbelül 30%-a volt tervezett, vagyis azok az emberek, akik már előre tudták, hogy mely márkákat és milyen termékeket szeretnének megvenni, mégis megvárták a nemzetközi mezőgazdaság vásárt, hogy igényelhessék a bizonyos kedvezményeket. A kiállítás az utolsó napon a már hagyományos nyereményjátékkal fejeződött be. Az idei rendezvény fő nyereménye a John Deere típusú traktor a Sit községhez tartozó Szot faluba került.
4: Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladópárt, hanem valamelyik másik lista nyerni a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, ki rendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Tette még, hogy a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Bécsben egyeztetett a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár. Magyar Péter szerint új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök osztrák látogatásán kiemelte, itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a két oldalú kapcsolatokra. Christian Stocker, osztrák kancellár és két ország szorosabb uniós együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után a magyar miniszterelnök bejelentette, még idén közös magyar-osztrák kormányülést tartanak Gödöllőn. Magyar Péter arról beszélt még a gazdaság stabilitásáról, az uniós források megszerzéséről és a korrupció elleni fellépésről is. Kiemelte továbbá a Budapest-Bécs vasútvonal korszerűsítését.
5: Amit tudok mondani és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat,

0: hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
1: Sport.
2: Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit ma sajtótájékoztatón ismertették. Bumfort Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepel találkozás a múlt és jelen a családok, a barátok a települések között. Tavaly Szilvásváradon ismét vajdasági győzelem született. A jól működő dolgokat meg kell tartani, így nincs nagyobb változás a programban és a lebonyolítás menetében, magyarázta Bumfort. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marhapörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat szerveznek az érdeklődőknek. A pontos idő 12 óra 10 perc.
1: Időjárás.
3: 24 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, napsütéses délutánra kell számítanunk, a maximumok pedig 26 fok körül lesznek majd.
1: Reklám.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Hegyezd a füled,
11: mert nincs itt semmi látnivaló.
10: Hanno Rádió.
12: A te hangod.
10: A te hangod.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Hallgass napjaink slágereit
7: és légy tájékozott.
6: Ez a Pannon Rádió.

0: Először rendeztek Vajdaságban humorfesztivált, amelynek a győztese Nagy Gergely lett. A következő percekben kiderül, hogy hogyan születik meg egy jó poén, és mitől működik a humor a színpadon. Mecserik Anita beszélgetett az első Vajdasági humorfesztivál győztesével, Nagy Gergellyel. Ezt hallhatjátok a következő percekben, hogyha pedig az egész beszélgetésre kíváncsiak vagytok, akkor kattintsatok a panonrtv.com-ra, és a szubjektívek között megtaláljátok a teljes beszélgetést.
1: Hogyan élted meg ezt az egész eseményt? Ugye nagy közönség elé álltál, és hát úgy alakult, hogy te lettél a győztes.
2: Valóban, hát ez egy hatalmas élmény és megtiszteltetés volt számomra. Nem számítottam arra, hogy én nyerek, viszont hát tényleg jól esett. Hát én elsősorban én úgy gondoltam, hogy a komfortzónák kiszélesítésére, új emberek megismerésére, illetve hát egy jó szórakozásként tekintettem erre. Azt, hogy csak megnyertem, az haba tortán, habár valóban jól esik.
1: Amiről te adtál elő vicces formában, az a családi kapcsolatok, női férfi surlódások, gyereknevelés. Miért pont ezt a témakört választottad?
2: Hát úgy gondoltam, ez azért annyira nem megosztó, mert sajnos nagyon sok téma tényleg megosztja az embereket, és úgymond illik vagy nem illik vele viccelni, tehát nehéz eldönteni, viszont mindannyian valamilyen szinten, tehát kapcsolatokban élünk, akár a család, akár baráti körök, tehát ebben mindenki részt vesz, és akarva akaratlanul történnek surlódások, kapcsolatok, kisebb ugye, veszekedések, kisebb viták, és az attól függően, hogy ezt hogy kezeljük, az nagyon-nagyon fontos. És ha ezt tényleg nem vérig sértődve nézzük, hanem sokszor öniróniával, vagy akár kis poénnal, hát ezekből nagyon szép kis történetek tudnak kerekedni, és úgy gondolom, ebben tényleg gyakorlatilag mindenki részt vesz, mindenkire vonatkozik, ezért legtöbben talán tényleg maguknak is tudták érezni, talán ez is volt a siker kulcsa.
1: Hogyan lehet egy ilyen témához viccesen nyúlni? Mire figyeltél?
2: Mindenféleképpen nem szerettem volna megsérteni senkit se, tehát a saját történelmet meséltem el, nyilván ezt egy kicsikét kisminkelve, kikerekítve, ugye még kicsit megkínálva történetekkel, kifésülve, de viszont ugye mindenféleképpen egy hatalmas öniróniát teszünk a mindennapokba, ahogy átéljük a mindennapokat, és tehát ahogy ezeket az élményeket felfogjuk, és ahogy tehát ezek lecsapódnak a gyakorlatilag a szellemiségünkben, ezt próbáltam úgy kivetíteni a nézők felé, és úgy gondolom, hogy ez jól sikerült.
1: Családod hogyan viszonyult ehhez az ötlethez? A feleséged ezek szerint támogató volt.
2: Valóban nagyon támogató volt, és ő is elkísért mindegyik fellépésre, nagyon élvezte, és hát tényleg támogató volt, illetve hát ő volt a legkritikusabb közönségem is, mindig azért félszemmel kicsikét úgy néztem őt, tehát, hogy az mennyire jön át az előadás, de megnyugtázva láttam, hogy mindig boldog volt és örült.
1: Mennyi időt vett igénybe a felkészülés, hány hetet, hónapot?
2: Hát ugye, mivel én egy bejáratott életben élek, tehát munkám, családom, sőt, hát ugye sok minden vesz körül, tehát nagyon sok időt erre külön nem tudtam szánni. Maga a megírás, tehát egy esténként próbálgattam, ami az gyakorlatilag egy-két hét alatt megszületett, amiután ez ugye fejembe felépült, onnantól kezdve maga a gyakorlás, hát ezt egy esténként egy párszor elgyakoroltam, tehát órában nehéz megmondani, mert ugye mindig a gyerekek elalvás után csináltam, tehát nehéz megmondani, de azért egy két-három hetente még két-három hét esti gyakorlás azért volt benne.
1: És hát eljött akkor az a három bizonyos nap, hogyan nézett ki, izgultál?
2: Hát, valamennyire bevallom, igen, de azért olyan túlságosan nem. Tehát, ahogy mondtam is, én úgy fogtam fel, hogy ez egy szórakozás. Tehát mindenféleképpen ugye szórakozunk, próbáljuk ki, akár ugye egy kirándulás, vagy akár valaki elmegy horgászni egy hétvégén, akkor úgy gondoltam, hogy akkor most próbáljunk ki valami újat, kicsit a komfortzónánkat szélesítsük ki, és ugye tegyük próbára magunkat. Első fellépés előtt bevallom, azért nekem is kalimpált a szívem, de viszont láttam a profi, úgymond idézőjelben tényleg profi, illetve félprofi fellépőket is, hogy még ők is izgultak, hát akkor mondom, akkor ez így oké, és akkor ez így normális, hogy mindenki izgul egy kicsit, akkor ez így benne van. De viszont úgy gondoltam, hogy veszteni való nekem igazából nincs, tehát igazából nem féltem kiállni, mert úgy gondoltam, hogy tényleg itt veszteni valunk semmi sincs, nevetünk egy jót és ennyi.
1: Milyen érzés volt a színpadon lenni? Volt-e már korábban olyan példa, hogy előadtál, akár prezentáltál, tehát milyen tapasztalataid voltak így az előadások téren?
2: Hát igen, a főiskolán prezentáltam utoljára szerb nyelven, tehát az is egy kihívás volt, de viszont tehát ekkora közönség előtt soha nem álltam. Meg magam is meglepődtem, tehát egyrészt ugye maga az energia, ami ott fogadott, illetve maga az a visszacsatolás, az az energia hullámok, illetve a kitörő nevetésnek a, meg maga a, tényleg az energia az, az, ami visszajött, tehát gyakorlatilag mint egy tengeri hullám, mikor úgy megcsapott, tehát bevallom, nagyon-nagyon jól esett, és hát nagyon fel is töltött energiával, utána fél éjszakát nem nagyon tudtam aludni. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt.
1: Mit tapasztaltál a közönségen, a vajdasági közönségen, kimutatták, tetszett nekik, mit láttál az arcokon?
2: Úgy éreztem, hogy nagyon tetszett nekik, kimutatták. Nyilván három helyszín volt, bár ezt a profi előadók is mondták, hogy minden helyszín egy picikét más. Valóban ez így van, de Zentán jöttek össze legnagyobb számban, legfelszabadultabb a közönség is ott volt, és hát ugye túlzás nélkül mondhatom, hogy dőltek a nevetéstől, és valóban így volt. Nagyon-nagyon-nagyon jól fogadták. Én úgy érzem, hogy az vajdasági magyarság éhezi a jó humort, illetve a hazai humort meg pláne mindenféleképpen. És hát ez miért ne, hiszen ez tényleg egy olyan dolog, ami mindenki szeret, és gyakorlatilag egy gyógyító hatása is van, tehát ezzel igazán érdemes foglalkozni.
1: Mennyire volt erős a mező, hogy milyennek láttad a többieket?
2: A többieket úgy mondta, hogy mennyire volt erős, azt, hogy külön nem foglalkoztam. Örülök, hogy megismerkedtettem a versenytársakkal. Ugye a profi fellépők, az én nem mértem magamat, hiszen én teljesen amatőr vagyok. Őket mindenkit meghallgattam, és nagyon élveztem. Az amatőr társak is nagyon jók voltak. Hát nyilván az, hogy ki lett az első, az már ugye, hogy mi a legjobb, az már ízlés kérdése is. Talán én, amit egy picivel talán jobbnak gondoltam magam, az, hogy magabiztosabban léptem a színpadra, kevésbé volt lámpalázom, vagy legalábbis jobban palástoltam mindenképpen, de egyébként mindenki ügyes volt, és hát ugye tényleg jókat nevettünk együtt, vagy akár egymáson is sokszor ugye.
1: Mennyire volt meglepő az, hogy te lettél a győztes? Volt-e benned olyan érzés, hogy esélyes vagyok erre a díjra?
2: Előtte egyáltalán nem volt, bevallom, hogy meglepődtem. Akkor, mikor végighallgatom az előadásokat, akkor úgy éreztem, hogy hát akár én is nyerhetek, ha minden úgy alakul, de viszont meglepődtem, de nagyon jól esett. De ahogy mondtam is, tehát gyakorlatilag bármelyikünk nyerhetett volna.
1: Ettől a versenytől függetlenül is érdekelne, mikor kezdtél el humorral foglalkozni, mennyire vagy alapvetően is egy humoros típusú ember?
2: Hát alapvetően én nagyon szeretem a humort, hogy humoros ember lennék, azt szerintem az túlzás, általában én igazából visszahúzódó személyiség vagyok, viszont a humort, illetve a humoros szemléletet én nagyon-nagyon kedvelem. Én emlékszem, tehát nyilván ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy én már nem vagyok olyan nagyon fiatal. Annak idején ugye nagyszüleimnél sokat voltam, és a nagyszülők annak idején még délutánonként kiültek a kispadra beszélgetni, és én szálltáltva hallgattam a jó kis történeteket, és jót nevettünk, én már ott szerelmesen lettem egy kicsikét a falusi stand-upnak, ha szabad ezt így mondani, ha bár akkor még ezt a fogalmat nem ismerték. Aztán ugye később is mindig is szerettem a kabarékat, akár a rádió kabarét, akár a hazaikat, nyilván voltak a hazai, ugye, akár az Újvidéki, akár a Szabadkai Rádiónak is jó kis műsor, ezeket is mindig kedveltem. Illetve hát később egyszer megjelent ugye maga a stand-up ugye a magyar televízióban, és akkor szintén szájtátva néztem, hogy ez valami, tehát ez nekem is tetszik. És nyilván motoszkált is a fejembe a gondolat, hogy akár én is jelentkezhetnék, de ugye valahogy mindig az élet mindig különböző kihívásokat állított elém, és mindig ugye valamivel foglalkoztunk, ahogy szokták mondani, tehát mindig más dolgunk volt, és nem jelentkeztem. Viszont amikor megláttam, hogy akkor ez itt lesz, tehát gyakorlatilag nem kell messzire menni, akkor úgy gondoltam, hogy akkor élek a lehetőséggel.
1: Hogyan épített fel a poénjaidat, vagy egy ilyen fajta előadást? Spontán jönnek a poénok, vagy tudatosan építed őket? Hogyan készülsz egy ilyen előadásra akár?
2: Hát a poénok egy része természetesen az én történeteimből fakad, ami egy része nyilván a saját kis életemből fakad, tehát ami tényleg valós, de nyilván ezek azért ki vannak sminkelve, és ugye meg vannak kínálva, felépítve. Próbálok mindig olyan poént tenni, ami érthető, azért picikét néha meghökkentő, hiszen ez is kell, illetve ha egyszer már ugye úgymond megnyílik a közönség és tényleg nevet, akkor szerint szinte bármivel lehet viccelni, tehát az nincs akadály ennek.
1: Milyen kedvenc témáid vannak, említetted, hogy azért szeretsz a saját életedből meríteni, családi történésekből, de miről szeretsz még esetleg beszélni?
2: Hát gyakorlatilag mindenről. Nyilván, amiről nem, hát ez nyilván ez a politika erről egyáltalán, én úgy gondoltam, hogy erről én nem fogok stand-upolni. Egyrészt nagyon könnyű téma, könnyű lecsapni rá, másrészt nagyon megosztó és annál unalmasabb. Tehát a saját, illetve tőlem még fiatalabb generáció úgy gondolom, ezt már nem érdekli a kutyát sem. Tehát inkább olyan témákat vegyünk, ami tényleg úgymond a mindennapokból. Nyilván a család mellett, a női kapcsolatok mellett, ami engem érdekel, illetve hát amiben én is foglalkozok, ez az egészséges életmód, és ehhez tartozó táplálkozás, illetve ehhez tartozó mozgás. Ez egyrészt nagyon-nagyon fontos, és ebben kell foglalkozni, ez nyilván nem vicc, de viszont ha ezt műveli az ember, vagy ezután utána jár, hát rengeteg ilyen magas labdát kap, hogy mi az, ami úgymond trend, és mi, ami egészséges, vagy a gasztronómia terén, tehát itt ez akkora poén forrás, hogy ez kimeríthetetlen. Ha lesz következő est, én gondolom, hogy ezekből fogok táplálkozni.
1: A családod hogyan fogadta azt, hogy róluk is szó lesz, illetve nyilvánosságra kerülnek ezek a jó történések és történetek?
2: Mindenféleképpen engedélyt kértem a páromtól ezeknek a bemutatására. Örült, és tehát mivel tényleg, hogy ezek ártatlan és mindennapi történetek gyakorlatilag minden családban megtörténnek, és mi Alisnek, hogy tényleg egy nagyon jó párkapcsolatba érünk, ezért nem volt ebből semmi gond, nagyon-nagyon jó fogadt őket, és jót nevetett.
1: Hogyan látod? Tehát volt már visszanézve valamikor rossz tapasztalatod eddig a versenyből adódóan? Azt gondolnám, hogy mindenkinek nagyon tetszett az előadásod, és csak pozitív visszajelzéseket kaptál, de volt-e már olyan eset, amikor valakinek nem jött át a poén, vagy nem úgy sikerült, nem értették az emberek?
2: Hát az, hogy talán ilyen teljesen negatív élményem nem volt, ha bár ugye felhívták erre a profi kollégák, akik ugye szintén profi ugye fellépők, akik voltak, hogy ilyen előfordul, abszolút nem szabad megijedni, vagy megszeppenni ettől a dologtól, és hát ha bár ilyen nem volt, viszont az, hogy annyira nem jött át, ez egyik fellépésen, tehát volt egy olyan közönség, aki kicsikét úgy lassabban bútolt, tehát nehezebben vette az akadályokat, tehát ezt én is tapasztaltam, de nyilván ez is az élet része, tehát nem mindig minden fellépés egyforma, nem mindig megfelelő energiák vannak, de lényeg, hogy azért átmennek. Tehát lényeg, hogy rossz tapasztalatom nem volt.
1: Mit gondolsz, a vajdasági emberek, a vajdasági közösség mennyire nyitott az efféle műfajra? Tehát nevetősek, mondhatjuk így?
2: Szerintem igen, abszolút szerintem éhezik a humort, és vágynak a humorra. Sajnos ugye egyrészt ez a stand-up, ha szabad így nevezni, kicsikét még gyerekcipőben jár nálunk. Én remélem, hogy ez időben fejlődni fog, illetve hát egyre több magyarországi fellépő is megfordul felénk. Mindenféleképpen úgy gondolom, erre igény van, akár a kisebb, akár a nagyobb városokban, de akár a falvakban is. Tehát Zentán is nagyon-nagyon szépen összejöttek, nagyon jó volt a hangulat, és tényleg, hogy mindenki, aki eljött, az szerintem mindenki feltöltődve ment haza, amikor néztem az embereket, mikor jönnek ki az épületből, tehát mindenki nevet, mosolygott, fogták egymás kezét, és nevetve mentek haza. Ez azért ez nagy energiát adott.
1: Ki inspirál téged? Mondtad, említetted, hogy korábban sok stand-up tartalmat fogyasztottál. Van esetleg konkrét személy?
2: Hát én sok mindenkit szeretek, tehát a stand-uposokból mindegyikben megtalálom a magam kis kedvencét. Hát nyilván, ugye, tehát most ez így könnyű ezt mondani, ugye régen, hát régen nem olyan sok humoristát mutattak be a tévében. Én nagyon szeretem Hofi Gézát mindig, még már kiskoromban is őt néztem. Nyilván, aki a mostaniak közül, tehát akik úgymond aktuálisak, én Ráskó Esztert kedvelem legjobban, ő nagy kedvencem.
0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Jó helyen jársz. Pannon Rádió 91.5. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukic közgazdás szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik. Sikeres eladás, esetleges államosítás, vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság, a szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL petrolkémiai ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezte a robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, a Szerbia mezőgazdasági minisztere. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj eléri a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenović. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Holttestet találtak egy hordóba rejtve India község területén. A maradványok annak a férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábbi szenyaki éttermi lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették, a nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberölés gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veselin Milicet, Belgrád korábbi rendőrfőnökét. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásos súlyos emberölés gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veselin Milicet, Belgrád korábbi rendőrfőnökét. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanúkat, vagy újabb bűncselekményt követhet el.

0: Időjárás.
1: Változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Az autóban.
5: Vagy bicajon.
4: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.
6: Ha

0: 13 óra 15 perc van, elérkeztünk a Pannonpresszó utolsó órájára, órájához. Majd csak sikerül. Látszik, hogy péntek van, utolsó munkanapom ezen a héten, úgyhogy már fél lábbal kint vagyok az ajtón és a cégen kívül. Na nézzük, milyen időjárás lehet számítani a következő napokban. Hát szombaton továbbra is változékony marad az időjárásunk, ugyanúgy, mint ma, amilyen volt. A felhős, illetve a napos időszakok váltják már majd egymást. Csapadékra nem kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul majd. Vasárnaptól pedig egészen a jövő hét elején is többnyire napos idő várható, és a csúcsértékek elérhetik a 30 fokot is, úgyhogy kifejezetten meleg időre kell számítani a következő napokban. És még egy közérdekű info, az pedig az, hogy 2 dinárral drágul a benzin és a dízel ára is itt Szerbiában, úgyhogy a következő egy hétben a benzinért 193 dinárt kell majd fizetni, a dízelért pedig 225 dinárt kell fizetni literenként, és az új árak ma 15 órától lépnek majd életbe, és várhatóan jövő péntek 15 óráig maradnak majd ezek az árak, úgyhogy ennyiért lehet tankolni a következő egy hétben. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy a Pannonpresszó Facebook oldalán fut a nyereményjátékunk. Egy darab páros belépőjegyet sorsolunk majd ki hamarosan a Kosztolányi Dezső Színház május 26-ai előadására, a Szépség meggyilkolása című előadásra. Úgyhogy lehet még egy pár percig kommentelni, 13:30-kor sorsolunk majd.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

10 óra 31 perc van, és ahogy említettem, 13.30-kor fogunk sorsolni, és ez most meg is fog történni. A páros belépőt Gurbics Zeke Ildikó nyerte. Gratulálunk! Gratulálunk, és Ildikónak azt tanácsolom, hogy figyelje az üzeneteit, ugyanis hamarosan felvesszük majd vele a kapcsolatot a nyereményjáték átvételével kapcsolatban. A többieknek azt tudom mondani, hogy ne csüggedjenek, ugyanis lesz még nyereményjáték a Pannon Presszóban, illetve a Szabadkai Magyar Rádióban is, úgyhogy lehet még nyerni bármit.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: esto es tremenda. Descarga.
1: Ennyi volt már a Pannon Press, úgyhogy én el is köszönnék tőletek. Holnap is tartsatok velünk 8-tól 14 óráig. Kukai Mónika számít a figyelmetekre. Sok-sok érdekességgel lesz szokás szerint időjárás is, illetve néprajzkutatót is kapcsol majd Móni, úgyhogy érdemes lesz vele tartani. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szép napot, sziasztok!
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné meg a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti, hogy világos lesz, ki rendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Hozzátette még, a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal közölte, hogy K. Endrét érintő döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A Sándor Palota 11 dokumentumot tett közzé a honlapján, a felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia kiváltó a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Társadalmi vitára bocsátja programtervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet és javaslataival, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor. Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusoló részeit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. Utott Róbert tartományi oktatási titkár a munkák befejeztével látogatást tett az intézményben, ahol elmondta, a 2025-ös évben 90 projektet támogattak 500 millió dinár értékben. Hozzátette, az idei pályázatok eredményhirdetése két héten belül lehetséges.
0: Sport.
7: Május 30-án, vagyis a jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtáról való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozás a múlt és jelen családok, a barátok és a települések között.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Változó felhőzet melletti sok napsütésben lesz még a továbbiakban is részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig

0: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024-602-850. Agromax. 024-602-850.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.
3: Reklám.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
9: Bomax.
10: 15 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért Címgáz.
10: Hírek.
13: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Ma jár le a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdász szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik, sikeres eladás, esetleges államosítás, vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság. A szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az üzemben baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István magyar gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a legsúlyosabb sérültet mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. Hét másik személyt pedig égési sérülésekkel kezelnek. Kapitány közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Megerősítette, hogy a segítség időben érkezett meg a baleset helyszínére, a hatóságok pedig elvégezték a szükséges méréseket, elkezdték a mentést légi és közúton is. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, kirendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Hozzátette még, a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenović. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte a cél, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszibarack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica szója és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere.
3: Sport.
13: Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bumford Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozás a múlt és jelen, a családok, a barátok, a települések között.
3: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérnek, a változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk, továbbiakban is vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok. Holnap sem változik jelentősen az időjárás, a hőmérséklet csúcsértéke maihoz hasonlóan fog alakulni. A hétvégén folyamatos felmelegedés kezdődik, és a tavaszias idő nyáriasra vált. A jövő hét elején már 30 fokot is mutathat a hőmérő.
9: Készen állsz?
14: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
14: Nóta!
9: Készen állsz?
14: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
14: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Várhatóan szeptember és november között tartanak parlamenti választásokat Szerbiában. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Halálos áldozattal járó robbanás történt a MOL Tiszaújváros üzemében, és május 30-án lesz a Vajdasági Vágta. Következnek a részletek. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdász szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan haladna a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik, sikeres eladás, esetleges államosítás. Vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság. A szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és akár globális hiány is kialakulhat. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az üzemben baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a legsúlyosabb sérültet mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. Hét másik szemét pedig égési sérülésekkel kezelnek. Kapitány közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Megerősítette, hogy a segítség időben érkezett a baleset helyszínére, a hatóságok pedig elvégezték a szükséges méréseket, elkezdték a mentést légi és közúton is. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és kajszibarack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Az év végéig újabb nyugdíj emelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót. Az alapvezetője azt mondta, a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás, a nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. A legfrissebb adatok szerint Szerbiában több mint 1,6 millió nyugdíjas él. Mi történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Kiderül ma este Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, ahol Gogol a Köpönyek című művét mutatják be. Balázs Andrea riportja.
10: Kokem Mladenovic negyedszer rendez Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. A rendező Góli Kornéli átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen, hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. Ami Akakink egy állami hivatalban dolgozik, ahol dokumentumokat tüntetnek el, kellemetlen szerződéseket, lemezeket, titkos megállapodásokat, azoknak a disznóságoknak a teljes jegyzékét, amelyeket egy állam létrehoz, majd megsemmisít, hogy eltüntesse a nyomait annak, amit valójában művel. Akaki meg van győződve arról, hogy egész életében csak becsületesen, lelkiismeretesen végezte munkáját. Egy ponton azonban ugyanennek az államnak a megtévesztett áldozataként rádöbben arra, hogy a hírhet mondat, én csak a munkámat végeztem, valójában bőrészességet jelent egy bűncselekményben. Az előadás követi az eredeti műnek a történetmesélését. A közeget megváltoztatták ugyan, de a nevek, a szereplők, a viszonyrendszerek ugyanazok, mint az eredeti műben. Góli Kornélia, dramaturg.
11: Univerzális történetet mutatunk mi a színpadon, amiből ugye mindenki ráismer valamire, tehát pontosan ez a lényege annak, hogy egy univerzális történet, és abból mindenki a saját kis életére tud reflektálni.
12: Sohasem hibázott. Nem azért, mert tudta, hanem azért, mert nem is próbálkozott.
10: Akaki Akakijevics a gogoli csinovnyik buta, korlátolt, szerencsétlen archetipusát Kucsok Borisz játsza.
12: Tudni kell, hol kell félreállni.
13: Számomra nagy kihívás volt folyamatosan az, hogy ez egy unalmas ember.
10: Tolt szerencsétlen archetipusát Kucsok Borisz játsza.
12: Tudni kell, hol kell félreállni.
13: Számomra nagy kihívás volt folyamatosan az, hogy ez egy unalmas ember, és egy unalmas embert, hogy érdekesen eljátszani, hiszen

0: Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt, pénzdíjat ajánlottak fel a Pásztor István emlékfutam és a kis huszár vágta a legjobbjai számára. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Sós Georgina járt a helyszínen.
1: A magyar kanizsát képviselő Rozs Anna Júlia Vajk nevű lovával nyerte tavaly a Szilvásváradon megrendezett nemzeti vágtát. Vajdaság hagyományosan kiemelkedően szerepel a nemzeti döntőn, így az előfutam, vagyis a vajdasági vágta lebonyolításában sincs nagyobb változás. Pál Károly, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke.
2: Ez a 14 év előlegezve az idei verseny eredményét is, megmutatta az, hogy helyesek voltak a célkitűzések, tehát emelni a vajdasági magyar lovasport minőségét, olyan eredményeket elérni, amelynek lesz előbb-utóbb egy gazdasági vonzata is, minél több fiatalnak lehetőséget adni arra, hogy lovasporttal foglalkozva építse meg a saját karrierjét, saját életét.
1: Idén 20 ló és lovas lép majd pályára. A vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. Újdonság, hogy ez alkalommal a Pásztor István Alapítvány is támogatja utóbbi futamot és a kis huszárvágtát is, így ebben a két kategóriában lényegesen emelkednek a pénzdíjak. Ismertette Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatója.
3: Támogatni fogják a kis huszárvágtát, jelesül nem csak az első helyezett fog díjat kapni, hanem az első, második és harmadik, úgyhogy az első helyezettnek a díja 400 euró lesz, a második helyezetté 200, a harmadiké pedig 100. A Pásztor István emlékfutamot, az ügetőfutamot, az pedig a pénzdíj alapot megduplázzák. Tehát a 80 ezer dinár helyett 160 ezer dinár lesz.
1: A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. Miodrag Zagorac, a Bácska Lovas Klub elnöke a mikrofonnál. Mint házigazdánk törekszünk arra, hogy előkészítsük a pályát, hogy minél jobb állapotban legyen a talaj és maga a pálya, hogy az állatok minél jobb eredményt érjenek el. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek.
0: A pontos idő 16 óra 10 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk, holnap és vasárnap is a maihoz hasonlóan sok napsütésre és megélénkülő északi szélmozgásra számíthatunk. A hétvégén 26-27 fok körül alakulnak a csúcsértékek, a jövő hét első felében pedig akár 30 fok is lehet majd környékünkön.
6: Hallgass napjaink slágereit!
7: És légy tájékozott!
6: Ez a Panna Rádió.
4: Reklám.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: A jogosítványt szeretnél? Válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
8: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
9: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
8: Időpont foglalása 024 561 112-es telefon.

0: telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. A három nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Arennel.

0: Így szólt a Starlight, 2001-ben adta ki a francia producer Superman Lovers néven ezt a dalt, és a One Republic-kal pedig felújították egy-két évvel ezelőtt The Fame alcímmel. Így szólt tehát egy kicsit frissebb köntősben. Na dalocska, hello mindenkinek, elindult a csillagulás. Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig nincs megállás itt a 91.5-ön. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig, ezt pedig a jól ismert elérhetőségek egyikén tehetitek meg. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, vagy a határon túlról +381-63-621-605, illetve ott van még a Facebook is, Csillagulás Pannon Rádió, itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, interjúkat visszahallgatni, illetve üzenetben kérni, kívánni, ahogyan azt már néhányan meg is tették. Most pedig itt a folytatásban két újdonság. Ja, Martin Garrix és Ed Sheeran, aki még 2014 körül készítette el ezt a felvételt, amelyet azóta kipofoztak, és 12 év után több mint egy évtizedig kérlelték Martint a rajongói, hogy ezt a dalt adják ki végleges formájában. Ez megtörtént. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran jön tehát 2026-ból. Illetve itt van még Jennifer Lopez, aki David Guettával készítette a legújabb dalát, amolyan 2000-es évekbeli hangzásvilágban. Ez pedig a Save Me Tonight címet viseli. Ezeket hallgatjuk, utána pedig már az első mai kérések teljesülnek. Itt a csillagulásban, amihez kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a péntek délutánon. Hangolódjunk a hétvégére. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, ebben pedig segítségetekre lesz a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt a folytatásban Boros Alent halljátok.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran. Yeah,
2: Csillag, csillag, csillagullás.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez és David Guetta dala itt a Csillaghullásban. Szia Alen, jó hétvégét előre is. A Cascada Every Time It Touch lenne a kérésem valami jó változatban. Bálint üzenete nyitotta meg a mai kívánság teljesülésének a sorát. Itt lesz tehát Cascada, és egy MX változatban jön majd a blokk végén az Every Time It Touch. Halihó, Rihanna S&M pörögjön nekem, és azoknak is, akik még most is szeretnek rábulizni. Ezt már Timi írta. Egy igazán jó kis pörgős dal Rihannától még a 2000-es évekből. Szia le, Nagy Bogi és Des dalát kérném a Csillaghullásban. Máté üzenete volt ez. Egy mai magyar kedvenc, na jól leszek újra címet viseli. Szép napot, Zara Larsson, Last Life dalát szeretném meghallgatni a kívánság műsorban. Nelly voltam, így szólt a következő kérés. Ezzel indulunk mindjárt, illetve Hello Csillaghullás, a Visszapillantó című dalt szeretni Molnár Tamástól és Majkától. Köszi, Emese! Egy duett dal Molnár Tamás és Majka jön tehát a Visszapillantó, előtte a Last Life, aztán S&M, majd a Jól leszek újra, és a blokk végén Every Time We Touch, csak itt a Csillaghullásban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Rossi Bejú vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillagolás a Pannon Rádióban.
1: Sziasztok, Metzger Viktória vagyok, ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok, most pedig csekkoljátok a legújabb zenémet.
2: Sziasztok, én Miss Mood vagyok, és hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Na itt most a folytatásban Szőcs Renit, illetve a Children of Distance-ből Shade-it hallhatjuk, mert ők közös elővel kiadtak egy új dalt, ennek a címe Szem becsukva.
2: Alapjában így, hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. És akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb, ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: So, hello, that was
9: welcome. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
10: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
11: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
5: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
8: Hi, this is Bracketer, and you are listening to

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Náda Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Csillagullás.
6: 4 55 50 25.
7: Csillagullás. A könnyű zene.

Egy vadonatúj dal. Robin Schulz legújabb felvétele, kis Coldplay beütéssel. Ez volt a Better Times itt a Csillagkulás mai második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello Csillagkulás, Horváth Tamás és Tóth Abigéltől a Tagadod című dalt szeretném kérni. Köszönöm, Helena. Meg lesz, mindjárt hallhatod, és hallhatjuk egészen pontosan a felvételt. Szép napot mindenkinek, a Hooligans-től a Királylány zenét kérném. Köszönöm, ha mehet. Zsolt üzenete volt ez, illetve kérése, jön majd a Hooligans klasszikusa. Szia, az Icy Red című dalt szeretném, az előadót nem tudnám. Köszi, ha teljesíthető. Martina. Martina, segítek egyébként. Nem is csoda, hogy nem tudod az előadót, nagyon sokan nem tudják. Everybody Loves an Outlaw. Ez az előadó neve. Gyakorlatilag az előadó neve olyan, mint egy dalcím. És hát a felvétel címe pedig igen, Icy Red. Ez jön mindjárt elsőként, pirosat látunk majd, ahogy a dalcíme mondja. Üdvallan Flowrider, Right Round, ezt kérném. Jó kis buli zene, kellemes hétvégét, Edwin. Edwin, neked is jó hétvégét. A mai napig egyébként nagy-nagy buli kedvenc, Flowrider és Kesha dala a 2000-es évekből, jön majd tehát a Right Round, ezt hallgatjuk a blokk végén. És még egy üzenet. Sziasztok, Ed Sheeran Azizám című dalát szeretném a kívánság műsorban, Ivet János Halmáról. Meg lesz egy jó kis mai kedvenc. A brit énekestől Ed Sheeran jön, aztán Hooligans, majd Flowrider Kesha-val, előttük itt lesz Tóth Abigail, illetve Horváth Tamás. Kezdésnek pedig Everybody Loves an Outlaw és az Icy Red itt a Csillagkulásban.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kivámhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Móra-halon.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Calvin Harris.
7: This is Ava Max.
8: Hey guys, I'm Halsey.
9: Jonas Blue.
10: Hi, this is Mark Ronson.
11: Hey, this is Miley Cyrus.
12: Hi, my name is Zara Larsson.
13: Mwah! This is me, Rita Ora.
14: Hi, I'm Ariana Grande.
15: Csillaghullás. Több mint kívánság műsor.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Diazt hallhatjuk, akit a Well Hello-ból is nagyon jól ismerünk, Mentával, ismétlen 12 év után felélesztették a Diaz Menta projektet, és kiadták a Méreg című dalt, erről mesél.
2: Én több éve beszéltük a Mentával, hogy de jó lenne valamit csinálni, de úgy igazán körvonalazódni szerintem egy éve rajzolódott ki az, hogy na jó, most már akkor tényleg menjünk rá valamire. Nekünk ez egy nagyon fontos dal, egy nagyon őszinte és önazonos dal, és így az elmúlt néhány évben történt néhány olyan dolog, ami nem volt túl jó, és itt visszaköszönnek a sorokban olyan gondolatok, de olyan is volt, amikor azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb úton jártam, vagy jártunk, és vannak azért olyan időszakok az ember életében, amikor ezeket nem feltétlenül ismered el magadnak sem, csak aztán valahogy így később tényleg így a, nem tudom, így a belső hang figyelmeztet, és sokszor meg se hallod ezt a belső hangot, mondjuk csak kicsit később, és tulajdonképpen ez a dal így erre reflektál, de mind a mellett én azért azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy melankolikus, szomorú dalról beszélünk, én pláne abból, amilyen üzeneteket is kaptunk, azt érzékelem, hogy sokaknak ez a dal reményt ad. Tehát, hogy nem nincsenek egyedül a gondjaikkal, hanem azt érzik, hogy úristen, hát más is ugyanebben a cipőben jár, vagy járt, mint én. Úgyhogy így körülbelül ez azért az fontos volt, vagy így a fejünkben nagyon az volt, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen dallal térjünk vissza, hogy szerettük volna, ha kicsit azért ez egy folytatása is lenne annak, amit mi abba hagytunk régebben, tehát a hangulatát tekintve, hangszerelését tekintve, csak azért mégiscsak 20-26-os verzióban, és én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, legalábbis amúgy nagyon sok olyan üzenetet is kaptunk, hogy de jó, visszahoztátok azt a hangulatot, azt a vibe-ot, amit akkor hallottam a dalokban, és hát ez is nagyon jó volt azért olvasni, meghallani az emberektől.

0: alapvetően volt bennem egy kétely azzal kapcsolatban, hogy hányan emlékeznek még ránk, bármennyire fura, de egyébként a személyiségem is kicsit ilyen, hogy én hajlamos vagyok, nem tudom így, már csak babonából sem merek olyat mondani egy-egy dal megjelenés előtt, még akkor sem, ha azt a dalt jónak érzem, hogy ez most jó lesz, mert hozzáteszem, manapság annyi zene, annyi tartalom jön az emberekkel szembe, hogy nagyon nehéz már megmondani azt, hogy mi talál be az embereknél. Hozzáteszem, abban nagyon hiszek, hogy önazonosnak kell lenni és hitelesnek egy dalnak, és ha a szívből, lélekből jön az a dal, akkor azt az emberek valahogy megérzik. Tehát, hogy ezt így nem tudom megmondani, hogy miért, de átjön nekik.
1: Sziasztok! Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban. Hiába!

0: programajánló.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám. Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
5: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
10: Bomax.
11: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Programajánló.
12: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Média támogató a Pannoner TV.
13: Kívánság dolog!
10: érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
13: Itt a Csillaghullásban ebben az órában kettő kívánságdal teljesül még, illetve a következő óra végéig érkezhetnek újabbak. Szia, Billie Eilish Bad Guy dalát szeretném. Zsófi kérte, ezt mindjárt hallgatjuk, illetve Halli Allen, remek a műsor. Animától pörögjön a Beautiful. Jó hétvégét! Köszi, Ármin! Ármin, örülök, hogy tetszik a műsor. Egy igazán jó kis kérés. Animáljon és a Beautiful, előtte pedig a jól ismert Bad Guy. My name is-

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

kívánság, dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Így szólt a Sugar Daddy, még pedig remixelt az adott Tóth Abigail is, Exendala. Igazán nagyot fut egyébként. 18 óra 12 perckor itt a Csillagulás, vagy a harmadik órájában újabb kedvenceitek következnek, újabb teljesülendő kérések, kívánságdalok. Hello Csillagulás, a Stargazing című dalt szeretném kérni Miles Smith-től. Ezt a kérésére játszom majd mindjárt ezt a felvételt. Ime egy újabb kedves Alen, Nagy Bogitól és a BSV-től szeretném kérni a Jégszívű Lány című számot. Köszönöm és jó hétvégét mindenkinek. Ezt már Ágnes kérte. Viszont kívánok kellemes hétvégét. Mindjárt jön majd a két dal. Szép napot szeretném kis családomnak Bácskosút falvára küldeni, a nyári záport Magditól. Ildikó üzenete volt ez. Jön majd Rúzsa Magdi Lotfi Begivel. Szia az In the Dark Purple Disco Machine-től, ezt szeretném a kívánság műsorban. Albert zenei kérése lesz ez, teljesül bizony.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants és az In the Dark érkezik majd harmadikként, illetve még egy üzenet, Holly Allen egy Pitbull muzsikát kérnék na hétvége örömére, a Give Me Everything jó lesz. Ezt pedig Edwintől kaptam. Jó hétvégét neked, Edwin, bulisat vagy éppen pihenőset. Meg hát ugye mindenkinek, kinek hogy. Jön Miles Smith, aztán a BSV Nagy Bogival, itt lesz Purple Disco Machine Sophie and the Giants-szal, hallgatjuk Rúzsa Magdi és Lotfi Begi dalát, illetve Pitbull, Neo, Afterjack és Neer pedig a blokk végén érkezik majd egy 2000-es évekbeli jó kis buli himnusszal.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
7: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hi, I'm Christina Aguilera.
9: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
10: Chilla Kulash.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
1: az életem dédel. Az idei foci VB himnusza után jön a Zaporozsecből Varga Bence, illetve a Mezőm is a Magna Cum Laude-ből, mert ők közösenével új dalt készítettek.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei. Ritkán szoktam ezt mondani. Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga. Valahogy úgy jött minden. Megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy így ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Műsorajánló.
6: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Panno Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista 91.5. Csak a Panno Rádióban.
7: Your favorite show.
8: Your number one.
7: On Pannon Radio. Csillagullás.
9: Itt a Csillagullás a legnagyobb kedvencekkel a 91.5-ön, 18 óra 47 perc van, és ebben az órában még három kívánságdal teljesül. A hozzá kapcsolódó üzenetek pedig így szólnak. Szia, Alen, egy Álvaro Soler című dalt szeretnék, rád bíznám. Köszi, nagyon jó a műsor, Hajnalka. Köszönöm szépen, Hajnalka. Álvaro Solernek a Topikkal közös dalára esett a választás, Solo Paretti. Ez a dal címe, remélem, hogy megfeleljön majd az óra végén. Hello! Így indul a következő Rico és Miss Mood bonyodalom számot kérném. Tamara kérte ezt a felvételt, Pulmex rádió mixében. Pörgetem mindjárt, illetve még egy üzenet. Szia, Olivia Rodrigo, Drop Dead című dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Niki! Olivia Rodrigo, akinek a legújabb nagy lemezét már nagyon nagy várakozások övezik, és az a felvétel, amelyet már megjelentetett erről a soron következő nagy lemezről, lesz pedig a Drop Dead, ez jön elsőként, utána a bonyodalom, majd pedig a Solo Paretti.
7: Csillagullás, a

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Társadalmi célú felhívás.
9: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
10: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
9: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
11: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
11: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
9: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
12: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Nicky Romero és Gattuso Dalász volt az Afterglow, egy igazán jó kis progresszív house zene, mégpedig a csillaghullás e heti utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záró blokkhoz, kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szia, Well Hello-tól szeretném az Apuved meg című számot, mindenkinek küldöm, aki szereti. Köszi, Noémi! Egy igazi bulisláger, jön tehát Flor és Diaz, és az a bizonyos Apuved meg, illetve előtte Hali pörögjön Fedler Grand, a One Two Step zenéje, és jó hétvégét a társaságnak, meg neked is. Üdv, Ármin! Köszönöm szépen, viszont kívánok jó hétvégét! Sziára egykori dala, jön most Fedler Grand által. Újra gondolva, kicsit pörgősebben a One Two Step, na aztán pedig Well Hello lesz még itt.
1: Hey everyone, this is Fedler Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig
8: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
4: Hi guys, what's up? My name is Hardwell, right here on Pannon Radio.
6: You

Nyári levegő, Summer Air, Hardwell és Trevor Guthrie közös dala. Hardwell a Világsztárok estének állandó szereplője. Az első órában 20 és 21 óra között hallgatható a rádió műsora minden szombat este, így tehát holnap este is. Exkluzívan csak itt a Pannonrádió hullámhosszán, ahol is most jön a Csillaghullás mix mai kedvencekből. Rengeteg jó zene, hát mondhatni hétvégére, bulira hangulódásképpen, egyvelekben ez várátok egészen 20 óráig, amikor is jön Zeci és a poplista, 22 órától pedig érkezik Placki Csilla és a csendháborítás, tart majd egészen éjfélig. Csillaghullás pedig legközelebb hétfőn, hétkezdő hangulatban. Számítok majd ismételten a figyelmetekre. A szokott időben a 16 óra híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök tegnap este a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerni meg a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója. A nyugdíjak növekedéséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót. Húzta alá Reja Ognjenović. Az alap vezetője elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is a prioritás. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Pénzdíjat ajánlottak fel a Pásztor István emlékfutam és a kis huszár vágta legjobbjai számára. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyermekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az üzemben üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a legsúlyosabb sérültet mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. 7 másik szemét pedig égési sérülésekkel kezelnek. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.
2: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb játszási listák alapján. Poplista 91.5. Csak a Pannorádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, top 40 dalt hoztam nektek ezen a héten is, a MAASZ listája alapján. Csapjunk is bele. 40. helyen ezen a héten Selena Gomez és Marshmallow dala található a Wolves. 39. Olivia Rodrigo és a Driver's License. 38. Daddy Yankee és a Con Calma. 37. Joel Corey és a Stay a Little Longer. 36. Miley Cyrus és a Flower.

0: helyen.
1: Poplista. 35. helyen folytatjuk a poplistát, ahol Shawn Mendes található és Camila Cabello közös dala a Señorita. 34. helyen Farruko és a Pepas. 33. helyen Dua Lipa dala a Physical. 32. Iman Beck és a Belly Dancer. 31. helyen pedig Stadium Mix és a Let You Let Me Go.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Már is a 30. helynél tartunk, ahol ezen a héten Imagine Dragons található és a Bones. 29. helyen Maroon 5 és a Girls Like You. 28. helyen Ava Max és a Kings and Queens című dal. 27. helyen Ava Max szintén, de most ezúttal a Sweet But Psycho. 26. helyen Pool Max és a Headlights.

0: nálunk szólnak.
1: Poplista. 25. helyen robogunk tovább a poplista listáján, ezen a héten, ezen a helyen Cyril található, és a Stumble In. 24. helyen ismét egy Eva Max-dal, ezúttal a Loving Myself. 23. helyen Blond is található, és a Never Walk Alone. 22. helyen Kygo található, és One Republic közös dala, a Chasing Paradise. 21. helyen Ray Dalton, és a Do It Again.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Már is a lista felénél tartunk, ahol 20. helyen ezen a héten Martin Garrix található és a Told You So, 19. helyen Teddy Swims és a The Door, 18. helyen Alex Warren és az Ordinary, 17. Felix Jaén és a Walk With Me, 16. helyen Fastboy és a Good Life.

0: mindegy helyen. Poplista.
1: 15. helynél tartunk a poplistán ezen a héten, ahol Accent található, és a Don't Leave. 14. helyen Tóth Abigail és Accent közös dala a Sugar Daddy. 13. helyen Kamrad és a Be Mine. 12. helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. 11. helyen pedig Martin Garrix és a Butterflies.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Elérkeztünk a top 10-hez, ahol ezen a héten 10. helyen Sigala található és a Riptide. 9. helyen Lady Gaga és az Abracadabra. 8. helyen Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. 7. helyen Loi és a Get Lucky. 6. helyen pedig Ed Sheeran és az Ezizem.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Top 5-nél tartunk, 5. helyen ezen a héten David Guetta és One Republic közös dala az I Don't Wanna Wait. 4. helyen Hypertone és az Out of My Head. Let's make

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: És vajon ki az első ezen a héten, nem más, mint Regán Lili és Chris Phillips közös dala, a Blue Heart. Én Zvekán Péter Zeci voltam, további jó rádiózást itt a 91,5-ön.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Csendháborítás. A Panna Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
3: Hey DJ! Where's the beat?
2: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Panon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A mai műsor vendége egy magyarországi DJ és producer, Németh Kálmán, művész nevén Omikron. Szia, üdvözöllek a műsorban!
4: Szia, üdvözöllek én is, és a hallgatókat is nagy szeretettel.
2: Nos, hát akkor mesélj arról, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
4: Hát ez egy hosszú történet. Már azelőtt elkezdődött, mielőtt megszülettem volna, mert édesapámnak az volt a happy-e, ő nagy zeneőrült volt, és amikor édesanyám áldott állapotban volt velem, akkor gyakorta helyezte a fejhallgatót az ő hasára. Úgyhogy én már azelőtt zenét hallgattam, mielőtt megszülettem volna, és az egész életemet végig kíséri a zene. De konkrétan ilyen 9 éves lehettem, amikor megkaptam az első ilyen piacos szintetizátort, amin elkezdtem konkrétan zenét írni. Aztán a 90-es évek közepén, hát azelőtt is játszogattam már, nagyon szerettem a videójátékokat, a zene mellett a másik nagy hobbim a videójátékozás, és a 90-es évek közepén ugye lett aztán PlayStationünk, és azon is megjelent egy-két zeneszerkesztő program, azon is elkezdtem zenéket írni, vagy 3 kazettányi zenét írtam ezeken a programokon. Aztán a 90-es évek vége fele egyre inkább bejött nekem ez a technózene, nyilván akkor még a mainstream-ebb vonal, de egy akkori barátom ismerősöm révén elkezdtem így az underground techno felül is kapni elég komoly inspirációkat, úgyhogy annyira megtetszett, hogy el is döntöttem, hogy szeretnék én ezzel foglalkozni. És így a 2000-es évek elején elkezdtem magamnak DJ-zgetni, meg közben kicsit szoftvereken és hardvereken is dolgoztam. És ugye itt az volt a lényeg, hogy én egy teljesen klasszikus proli családból jövök, tehát számomra ez, hogy nem kell a klasszikus értelembe vett normális életet éljek, és van egy opció arra egy ilyen varázsosabb élet felé, ez volt az legkomolyabb megerősítő dolog, ami talán mind a mai napig is hajt. Meg nyilván, amikor elkezdtem megmutatni a DJ dolgaimat, akkor jöttek ugye a bátorítások, meg az elismerések. Úgyhogy ez erősített meg.
2: És abban az időben milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni? Milyen lehetőségek voltak, adottak még?
4: 2000-es évek elején sikerült venni 2 ilyen szakadt lemezjátszót, meg egy sima kis keverőt, és akkor azon kezdtem el gyakorolni. Aztán néhány évre rá sikerült egy komolyabb 16 sávos keverőt, szemplert, dobgépet, szintetizátort, effekteket, tehát egy ilyen hardveres live-ek cuccot összeszedni. Mindamellett ugye párhuzamosan PC-n is már tanulgattam egy barátom mellett, és aztán a 2000-es évek közepe környékén lett saját PC, amin szintén elindult a zenekészítés, és akkor mind a mai napig nagyjából ez, bár azóta sok minden már a konkrét birtokomból elkerült, tehát nincsenek lemezjátszóim, nincs hardveres eszközöm, konkrétan most egy laptopot használok mindenre, úgyhogy az elmúlt évtizedek tudása az ilyen értelemben pótolja a technikai hiányokat.
2: És voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
4: 99 végén jártam először az I&I Recordsban, ez a Tilos Rádióhoz köthető lemezbolt volt, talán a 2000-es évek közepéig működött maximum, és ott olyan eladók voltak a boltban, akik egyébként Tilos Rádiós műsorkészítők, meg DJ-k, ilyen például Gaulamin, vagy Isu, ugye ő aztán később máshonnan is ismert lett, illetve Dávid, és akkor ők ajánlottak jobbnál jobb zenéket. Aztán 2001-ben egyszer Dávid felajánlotta, hogy a műsorába részt vehetnék, és aztán így 2001. augusztusától ezt a műsort át is adta nekem, úgyhogy akkor onnantól lett egy műsor a Tilos Rádióban, ami 2003-ban megszűnt, de 2020 novemberétől újraindult, és azóta is töretlenül csináljuk, mert 2022-től már több társam is került be a csapatba, úgyhogy most jelenleg négyen vagyunk, ez a műsor egyébként az Electric Freak. Voltak még támogatók nyilván, de tényleg az elmúlt 25 év során annyi mindenki volt, és aztán annyi minden történt, hogy nem szívesen említenék meg senkit, mert ki tudja, sértődés, vagy egyéb dolgok lehetnek abból, hogy valakit megemlítek, vagy épp nem említek meg, úgyhogy ezt inkább hagynám. Végső soron, akinek a leghálásabb vagyok, így az elejétől fogva nyilván az édesanyám. Az végig az elejétől támogat.
2: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
4: Technóval kezdtem DJ-zni, de már az elején ugye olyan lemezeket is beajánlottak nekem, Gaulamin meg Dávid leginkább, ami eleinte így a minimál irányba vitt el jobban, meg aztán így a dabosabb, dabtechno világba vitt el. És aztán a komolyabb zeneírási készségeim is a dabtechno hangzásában kezdtek el megnyilvánulni 2010 környékén. Már azt mondhatom, hogy konkrét saját hangokkal dolgoztam, úgyhogy kb. Onnantól számítom az Omikron, akkor még Fater Omikronként, de a maga az Omikron projekt kezdetét is oda veszem. Ugye eleinte ez dub techno zene volt, aztán a 2010-es évek közepén egyre inkább elkezdtem érdeklődni a dub, reggae, stepper zenék iránt, illetőleg valami oknál fogva visszajött a tínézser korom ilyen kedvenc hangzása, ez a hardcore, meg gabber típusú dolog, úgyhogy ezekben is próbálkoztam, meg írtam zenéket, és aztán így a 2010-es évek vége felé elkezdtem kicsit szűkösnek érezni ezt a 4/4-es dubtechno hangzást, visszanyitottam egy kicsit a filtereket, meg a hangzást a klasszikusabb house, trance és techno irányába. Már csak azért is, mert elejétől fogva nyilván a dubtechnóban így nagyon megtaláltam magam, meg úgymond a technikai alapok megszerzéséhez nagyon fontos volt, és talán számomra a legjobb, hogy úgymond a lélek is megmaradjon a technológia mellett a zenébe. Ugyanakkor kicsit többet is szerettem volna ennél, meg kevesebbet, mint amit a dubtechno jelent. Úgyhogy mind a mai napig ez van, hogy szeretek sokféle stílusjegyet ötvözni, meg beszűrni a zenébe, így úgy.
2: És vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel?
4: Nyilván eleinte, amikor elkezdett a zenei influence bejönni, akkor így a nagy nevek Plastic Man, Sven Feit, Jeff Mills, Laurent Garnier, így a techno, meg a house világából. Aztán ugye a dubtechnónál a Rhythm and Sound, ez nagyon komoly hatás volt, vagy aztán később ugye a Deep Chord, Echo Space, ők mindenképp így nagy hatással voltak rám, viszont egy ideje nálam ez így alakult, hogy egyre inkább elfordultam minden más zenétől, vagy mások által készült zenék direkt keresésétől. Az elmúlt években, ahogy újabb társakra, meg kitartó zenész kollégákra találtam, így azért lettek újabb példaképeim, de ők már inkább magyarok és olyan emberek, akik hozzám hasonlóan élik az életüket, meg szintén zenészek. Közülük Sorit említeném meg, ő a Transnomad zenekar tagja, illetve hát Lippy Brown-t.
2: Már ezen éltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
4: Leginkább itthon zenéltem, ezzel együtt voltam például Prágában is egy rendezvényen, illetve már kétszer jártam Amsterdamban is, ami hát egy óriási nagy dolog volt, mert hát eleve nekem bakancslista volt Amsterdam egyéb okokból. Hát itthon meg kb. Így tényleg volt minden, tehát kisebb, nagyobb fesztiválok, amiket kiemelnék így az itthoni rendezvények közül, például 2022-ben Ozorán a The Dome helyszínen játszottam egy Omikron producer DJ setet. Aztán ugye az irodalmi dubtechnóval elég nagyot mentünk évekig, és kétszer is játszottunk a Zsolnai Fényfesztiválon, első alkalommal a Pécsi Főtéren például, az egy óriási élmény volt. Vagy a Dubapest Hifivel is évekig dolgoztunk együtt, és rendszeresen évekig hangosítottuk egy idő után a szlovákiai Uprising Dubregi Fesztiválnak a dubstage-ét. Aztán ugye kicsit visszább menve 2010 elején a Hanna Hanna Fesztivált emelném ki, mert ez egy nagyon különleges összkulturális rendezvény volt. Ott például ilyen fél napokat játszottam a chill helyszínen dub techno zenéket olyan embereknek, akik valószínű addig soha életükben nem hallottak ilyesmit. Az első Soundfesztiválon is játszottam a Totem Stage-en, vinylről játszottam dub technót. Nem egyszer volt az, hogy ahogy befejeztem a szettet, ébredtek fel az emberek, amikor egy másik zene szólalt meg, úgyhogy ez egy külön plusz jó élmény, amikor így alvó embereknek zenélhet az ember, szerintem ez egy csoda jó dolog. Meg amit még így kiemelnék, mindenféle túlbecsülés nélkül, hogy a 2011-ben volt egy sorozat, egy konkrétan dub techno sorozat, ez Monday Underground néven futott, ennek magam voltam az innovátora, és akkor ennek következtében alapult meg valamennyire ez a magyar dub techno szcéna.
2: Jövőbeli terveid, ami a zenélést illeti?
4: Konkrét tervekről nem beszélnék, szerintem a mi folyamatban

0: szívesen elnéznék még. Amik még így a tervekhez tartoznak, hogy azért van többféle zenei projekt meg együttműködés folyamatban, így a háttérben, de ezek még nem konkretizálódtak, tehát így nagyon nem tudok róluk mondani sokat. Annyit azért igen, hogy mindig ezek próbálnak túlmutatni azon, amit eddig esetleg hallhattak tőlem az emberek, mint DJ, mint producer. Ez nekem nagyon fontos, mert számomra ez az egész mindig is valami többről szólt, nem csak egyfajta szórakozás, meg kikapcsolódás a zenélés számomra, hanem mondjuk adott esetben önkifejezési forma, hanem önfejlesztés is egyben, együttműködési lehetőség is, illetve hát terápia.
1: Készültél egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
0: Úgy gondoltam, hogy első alkalommal a saját produceri munkáimból csinálnék egy ilyen mixet, úgyhogy kb. Ez. Hangzása tekintetében egy ilyen keretrendszer nagyjából a mix, mert a mix legeleje meg a legvége az konkrétabban köthető így a DAB Techno hangzásához, viszont ami közötte van, ott azért nyílnak a hangzások, a filterek, és akkor ott van mindenféle technós, tribal, itt-ott trances, house-os elemek. Szóval egy ilyen feldobó, felemelő, uplifting jellegű szórakoztató szett várható tőlem. Úgyhogy ehhez kívánok sok jó élményt, meg jó szórakozást a hallgatóknak.
1: Én további sok sikert kívánok neked a DJ és producer karrieredhez, Németh Kálmánnak, művész nevén Omikromnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
0: Köszönöm én is, és minden jót neked is, és a hallgatóknak.

91.5 Panorádió. Ez itt a Csendháborítás. Folytatjuk a második órát Téper Mixével. Téper zenei tevékenysége a dub és a szabadon formált elektronikus hangzások határterületein mozog. Az alkotási folyamat középpontjában egyedi látásmód és a médiumok közötti szabad átjárás áll, a zene mellett különféle audiovizuális munkák is kapcsolódnak hozzá. Munkáit nem korlátozza stílusbeli kötöttség. A Tilos Rádió Electric Freak című műsorának társszerkesztője, valamint Omikronnal közösen több irodalmi zenés projekt alkotója. Zenéi megjelentek hazai és országhatáron túli lébeleken is, olyan kiadóknál, mint a Blue Tunes, Chill Out vagy a Good Old Days Records.

átparkon. De még finom halk sugár koszorút font hajat sötét lombjához alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás csendé szűrte át a dolgok esti lélekvándorlása. Illattás csendé, titkok illata fénylett hajadban, s béke égi csendje. És jó volt élni, mint ahogy soha, s a fény szemembe itta a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelke reszke. Igézve álltam soká csöndesen, és percek mentek, ezredévek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt pilláim lassan felvetődtek, és éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain a vér, a földi érzés mennyire szerint.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.